Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: saucisse des pannes!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústrágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg.

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képhetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tény.

Játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobb. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendég művésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa,

Gyere, András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt. Ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitívan fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Erika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve. Egy olyan dal, ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Ez is jött el a szőtőket. Láttak, hogy ott valamit 200-an előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondoltak a lüktető élet el a viszony. Ide elkezdeni.

0: Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.
1: Hülye voltál, mondom magamnak, majd ha ez elmúlik.

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: suis Stéphane!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt szerintem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt a számot olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képhetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tény.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sun Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

A zenekar állandó és egyben legszebb vendég művésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Tud, megy. Megy neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemez minőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: 92.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.

0: érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatókat. Stráda Rádió.
1: Na, a következő dal pedig egy olyan dal,
2: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.

0: Bocska.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
2: Ha nem hiszel az igazi zenei változatosságban, hallgass a szívedre. Hallgass rá.
3: A 80-as és 90-es évek legnagyobbjai. Hallgass a szíve, hallgass ránk.
4: Can I help you?
5: Yes, please play the music.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
7: Csak humor és így a zene.
8: The best music channel.
9: It's the final
6: countdown. 4, 3, 2, 1.
10: Here we go.
1: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
11: Hát jó reggelt, drága aranyfüleim, mindenkinek fú, de nagyon helyen hújja hat a cár. Én mondhatnám azt is, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozás hangulatot, amihez mi megpróbálunk majd alkalmasít jó zenét is adni. Mint a háttérben halljátok, a Deep Purple őrületes gitár szólója és a Hammond orgona. No, drágáim, az a helyzet a mai napra, úgy hirdettük meg, és aki nem hallgat bennünket most, az borzasztó. Nekem ez borzasztó, de hát www.stradaradio.hu oldalon vagytok, jó helyen jártok, hú, de jó helyen jártok. Viszont, ha nem vagytok itt, akkor minek mondom, mert nem vagytok itt. Ha meg itt vagytok, akkor meg megint minek mondom, mert itt vagytok. Ergo, a mai napra a Bamako őrültek házát promotáltuk, azaz mondtuk, hogy ők lesznek itt a vendégeink, azaz egyszer már voltak, és már nagy-nagy tisztelettel megköszönöm nekik, nékik, hogy akik voltak, elmondták a múltjukat. Viszont vannak olyanok, akik majd fognak menni. Vannak olyanok, akiknek nagyon nagy mákjuk van, hogy ezen a dolgon, tetszik hallani, már a háttérben nevet a filatelmbe. Szóval van örömmel bejelenteni, a mai napon két vendégünk van, illetve csak egy, mert a másik, akiről beszélni fogok mindjárt, tudom, hogy kicsit sokat szoktam dumálni, ne beszéljem bele, mert ilyenkor hallatszik a mikrofon. Szóval, drágáim, az a helyzet, hogy itt van velünk Trabi Csabi. Nem, Csabi Trabi. Sose fogom megjegyezni. Gyerekedár, szevasz, jó reggelt.
12: Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
11: Légy kedves, akkor mutasd be a párodat, aki gyakorlatilag egy férfi, de hát ez nem így van, ezt most felejtsétek el. Aki a te vendéged, a mi vendégünk a mai napon, akiről, akivel fogunk beszélgetni, hogy hova fog menni, azt majd el fogja mondani. Tehát a mai témánk az, hogy hova megy majd Mák Virág uram. Légy szíves, akkor mutasd be őt.
12: Igen. Kérjük szépen, mutatkozzál be nekünk.
13: Sziasztok, jó estét kívánok, Mák Márton vagyok.
11: Drágáim, mennyire profi a srác, azt mondja, jó estét kívánok. Mert hogy tudja nagyon jól, hogy ez az adás most ugyan délelőtt van, és hétfő 11 óra, aki hallgat minket, az jó, de viszont egy ismétlésbe fog kerülni. Azt, hogy melyik napon, azt nem tudom, de már most is kérem mindenkit, kérünk, hogy nézzétek a Facebook oldalunkat, hogy hétfőn vagy csütörtökön, mert hogy mindig hétfőn és csütörtökön van ismétlés, amikor a ti hányatatásaitok nem ér véget, este 6 és 8 óra között. Tehát Mák Virág a helyszínen, és ő az, aki el fog indulni. Melyik évben fogsz Bamako-ra elindulni?
13: Nagyon fontos elmondani azt, hogy nekünk még a nevezésünket azt rendezni kell, tehát...
11: Nincs még pénzetek, mi túl fogadjuk.
13: Nincs még pénzünk, így van.
11: De ezt a Csabi tudja.
13: Ezt a Csabi tudja.
11: Ő már tudja, hogy mennyibe kerül.
13: Nagyon sokba.
11: Elmondtad már neki, hogy mennyibe fog ez kerülni?
13: Nem, én mondtam el neki.
12: Igen.
11: Miért ő nem tudja?
13: Nem tudja.
11: Hát ő már volt egyszer itt a székünkben, és neki már elmesélték múltkor a srácok, akik már voltak, hogy bizony ez mennyibe fog kerülni, vagyis hát nem is egy olcsó játék. De hogy mennyi, azt majd el fogod újra mondani. Igen. Illetve hát a Csabinak rögtön az elején van egy iszonyatosan egy kérdés, ami nagyon fontos. Rád vonatkozóan, hogy hogy jutott eszedbe, és egyáltalán mi az egyes számú kérdés, ami nagyon fontos számodra, hogy ő meg is válaszolja az első pillanatban, tudja összeszedni magát. Elmondta, hogy ő még nem ült a mikrofon előtt, nem volt rádióban, hát most akkor beledobtuk a végésbe.
12: Így van, itt a lehetőséget.
13: Elvettétek a szüzességemet.
12: Itt a lehetőséged, igen. Na hát akkor az lenne a kérdésünk, hogy igazán tényleg hogy is vetted magadra erre az ötletre, hogy te elindulj ezen a Bamako rallin.
13: Hát úgy vettem el, hogy gyerekkorom óta rajongok ezekért a tereprali dolgokért. Tehát 95-ben születtem, 30 éves vagyok, és 2000 környékén már Charlie Bormanéknek a filmjeit néztem, meg előtte is ilyen 3-4 évesen már Dakart teljes műsoridőbe a tévében. És Charlie Bormanék indultak 2004-ben a Dakaron, ők...
0: Bocsánat, néha bele fogok szólni, ennek egy oka van, hogy a hallgatók nem biztos, hogy mindent tudnak, amiről te beszélsz, amit igen, te már igen, tudsz. Igen. Ki ez a csávó, ez a Charlie?
13: Ez a Charlie Boardman, ez egy angol újságíró, aki...
0: Aki kitalált ezt, aki, az egész örültek.
13: Nem. Ő leközvetítette legelőször a Dakart. Tehát filmet csináltak róla, és ez ment a Discovery-n, Viaszaton.
0: Kitalálta ki, tényleg erről nem is múltkor sem beszéltünk, Csabi. Te tudod,
12: ki volt az ötek gazdája akkor? Erről tudsz nekünk mesélni?
13: A Dakart azt pontosan nem tudom.
0: Nem, a Bamakót.
13: A Bamakót azt Szabó Gál András, Villám Gézaként ismeri a rádió műsor.
0: És ha jól tudom, még mindig az ő kezében van minden.
13: Így van, így van.
0: Figyeljetek oda, hogy...
13: 2004-ben találta ki, és 2005-ben volt az első Bamako. Ha jól tudom, ilyen 100 környékei nevezők voltak.
0: Tehát elég az elsőnél.
13: Az elsőn. És akkor még ugye GPS meg mindenféle dolog nem nagyon volt. Tehát ott inkább térképpel, meg ilyesmikkel mentek. Tehát minimális tudással felszerelkezve.
0: Nézd, hogy minimális. Elmondom neked, hogy egyébként amióta egyáltalán, vagy pontosabban amióta az internet létezik, azóta ez nem egy nagy kunst. Viszont azt megelőzően is volt az életben utazás.
13: Igen.
0: Bocsánat, én sosem felejtem el, amikor egyetem először voltam külföldön, 17 éves egy MZ motorkerékpárral mentünk ki a barátommal, a klasszikus fekete, illetve bocsánat, a keményfedeles térkép volt az általános iskolában. Abból kivágtuk, ekkora volt Európa, abból kivágtuk azt a pici kis Budapest, és Gdansk volt 3 cm vagy 4 durván az a térkép. Itt vagyunk, oda akarunk menni, arra kell menni. Jó napot! Mindig mindenkit megkérdeztünk, soha nem tévedtünk el.
13: És oda találtatok.
0: Igen, csak amiatt ez a retkes GPS van.
12: Így van, bevezették itt a modern technikát.
0: De nem, hát de te milliószor elvisz balra, amikor azt mondjuk, amikor jobbra kéne igen. menni.
13: És tudja, körben... ugyanezt csináltam most.
0: Na jó, de akkor, figyelj, az a helyzet, hogy akkor így most nektek is oda kell majd figyelni, mert arról már múltkor beszéltünk, Csabi is említette, hogy
12: igen.
0: felkészülés fázisában visztek magatok a üzemanyagot, tadadam. Úgyhogy, hát de most nagyot ugrottunk időbe, vissza a feladóhoz, tehát.
13: Na tehát a Charlie Bormanék filmesítették meg ezt a Dakaros dolgot, és ott engem totál elveszített mindenki, tehát én akkor azt mondtam, hogy...
0: Voltak benne csajok?
13: Csajok? Egyébként vannak.
0: De abban a filmben, az első filmben voltak csajok?
13: Voltak benne részletek.
0: Hát, akkor ez hozzájárul? Tehát tetszett a kérdés? Jó, nem azért kérdés. Nem csak, viszel magad a lányt majd ide a bulira? Vagy kivel
13: az az igazság, hogy öcsémmel megyek.
0: Csabi,
13: illetve most már van egy harmadik csapattársunk.
0: Lány.
13: Hát nem lány.
0: Csabi, kit hoztál? De kit hoztál ide? Ne haragudj.
12: Tudomásom szerint a harmadik fő is egy úri ember lesz majd.
13: Igen.
12: Majd róla is egy kicsit majd beszélünk majd.
13: Hát érdemes róluk is beszélni.
0: Jó. Még mielőtt tovább lépnénk, ez egy nagyon-nagyon rövid, mert sehol nem jutottunk a beszélgetésbe, de az egészen biztos, hogy ezt úgy is lehetne megfogalmazni, hogy egy nagy fába vágjátok a fejszéteket.
13: Hát nagyon nagyba.
0: Hát majd erről fogunk beszélni, ez a legnagyobb témakör, és főként azoknak, akik még nem tudják, hogy hova tegyék a pénzüket, meg egyáltalán az idejüket. Gyerekek, nekem be kell indítani a zenét, mert kéne egyet köhögnöm, úgyhogy addig szól egy kis zene. Megbeszéltük Mákvirággal. Nem haragszott, hogy mostantól kezdve csak Mákvirág lesz.
13: Hát Kocsmáros Marcellót, azt jobban szeretem.
0: Jó van, Marcello. Tényleg nem is mondtuk, hogy a Marcello.
12: Igen.
13: Na, tényleg engem annyira vártatok, már annyi reklámot kaptam.
11: Szóval megbeszéltük Marcellóval, hogy köztes időben, amikor nem dumálunk, zene fog szólni, akkor legyen rockzenei. Meg azt mondtam neki, hogy olyan rockzeneket fog hallani, amit lehet, hogy még így nem hallott. Értelemszerűen el is indítottam egy dalamot, amit most jól visszateszek az elejére. Két ok miatt. Egy azért, mert sokan szokták mondani, hogy ugyan már tényleg milyen olyan dolog az, hogy a vendégeim kevesebbet beszélnek, mint én. Ráadásul szoktak üzenni.
10: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
11: Na jó,

0: Sztáva Rádió. Ahol tűnik nyomhatod a hangerőt.
1: Érezd magad jól! And then the man who steps right up to the microphone.

0: szórakozás zenei oázisokkal,
1: régi nagy slágerekkel, valamint napjaink kedvenceivel. A mikrofonnál a hangfelelős, Tóth Szoli. Hangolj ránk te is.
2: I'm on fire.
3: I'm on fire, bro. Nem vagyunk tűzlabda, sem tűzgolyó. Viszont újra itt vagyunk, és itt van velünk a mai délelőtt, vagy hát majd legközelebb, nem tudom, hogy fogjuk mondani, esti programban, ismétlésben itt van velünk a Marcello, inkább nekem Mákvirág, ezt most már le nem fogod tudni most, mindegy, Csabival sem tudtuk soha megbeszélni, most Trabi Csabi, vagy Csabi Trabi.
4: Ugye ja, lehet ez így, oda-vissza, lehet mind a kettő.
3: Jó, drágáim, egy jó kis, ha jól emlékszem, ez egy Dire Straits zene volt, és azt mondtam neked, hogy úgy fogunk szólni, olyan zenék, amiket bízom benne, hogy úgy még nem hallottad, és ez így lesz a folytatásban is. Akkurátosan szoktam ügyelni arra, és megpróbálom mindig azokat a dolgokat, és úgy játszani olyan zenéket a rádió hallgatóknak, ami lehet azt mondani, hogy egyedi, nem játszák a klubok, nem játszák más rádiók, úgyhogy remélem, ez így lesz. No de, vissza a feladóhoz, Marcello, ott tartottunk, hogy még semmiről nem beszéltünk. Tehát...
5: Igen, na, kanyarodjunk ki egy kicsit a Bamakóhoz, tehát...
3: Ez a fő témánk.
5: Igen, ez a fő témánk, tehát én ugye nagyon megfertőződtem gyerekkoromban ezekkel a rally dolgokkal, és szüleim vettek nekem autós, meg motoros magazinokat, és képzeljétek el, volt az egyik magazinban egy A5-ös méretű barna színű papír, és rá volt írva, hogy indul a Budapest Bamako, ez a fapados Dakar.
3: Ekkor hány éves voltál, bocsánat?
5: Ekkor voltam körülbelül olyan 8-9-10 éves. Hát csecsemőkor, így van.
3: 8 éves korodban már úgy döntöttél, hogy már mész oda?
5: Én már 5 évesen menni akartam.
3: És én mindig itt vagy?
5: És mindig itt vagyok.
3: Várjál, azért nem indultam még eddig, mert egyéb okok voltak, azaz hát hiány. Csabi, mennyi az átlag költség? Csak ez azért, hogy akik múltkor nem voltak itt a
5: munkai adáson. Mondom Csabi helyett egyébként.
3: Mondja, de ezt minden...
5: 10-12 ezer euróban
3: lehet. Várjál, Csabi, minek jöttél ma? Hát mindent csinálom.
4: Helyettem is válaszol.
3: Nagyon helyes, hajrá. Szóval?
5: Szóval 10-12 ezer euró átlagba egy Bamako. Abba az autó nincsen beleszámolva, de abba benne van átlagosan az üzemanyagfogyasztás, biztosítások, vízumok, oltások, gyógyszerek, kaja, pia.
4: Hát akkor mondhatjuk, hogy igazán a teljes úti költségetek benne van.
5: Teljes úti költség benne van, az autót azt nem számít, hát az horribilis pénzeket lehet költeni egy ilyen bulira. Tehát ott nagyon, nagyon komoly összegekkel
3: tudunk. Mire gondoltál, mi az, hogy horribilis ez? Mit?
5: Hát figyelj, el lehet indulni egy ladával is, meg mint itt a barátaink megmutatták, hogy egy zasztavával is, de ugyanúgy meg lehet csinálni.
3: Miért beszélsz? Volt itt Warburggal is mentek.
5: Igen, Warburggal is. Itt a Karcsi bácsiék a Warburggal, és ráadásul ugye két ütemű, azt ne felejtsük el, azt hangsúlyozni kell. Tehát nagyon-nagyon komoly összegeket el lehet költeni.
3: Még nem mondtad eddig, hogy konkrétan, globálisan is teljes egészében milyen autóval fogsz indulni?
5: Egy 1992-es Ford Transittal fogunk menni.
3: Csabi, de most komolyan, várjál.
5: 2-5-ös szívó dízel.
3: Állj. Csabi, hozzád beszélek, úgyhogy ő ne hallja. Szerinted ez mennyire korrekt, hogy ti fogtok szenvedni Trabantba, Skodába, Warburgba, ez a csávó meg kimegy az éve, ágy meg mindent, visz magába.
4: Ha, így van. Hát,
3: legyen, visz magába biztos. Az egész házat.
4: Így van, szépen
3: beírtuk. Ne, nem is tetszel már, kész. Hát,
5: nem is tetszel. Figyelj, szerintem mi többet fogunk szenvedni, mivel mi hátsó kerekes teherautóval megyünk.
3: A homokba?
5: Homokba.
3: Ha mi? Homokba. Hát megtoljátok, az kész.
5: És ráadásul megpróbálunk majd úgy menni, hogy a terep utakat keressük, tehát aszfalton nem nagyon szeretnénk menni. Nagyon sokat fogunk szerintem szenvedni.
3: Aszfalton miért nem?
5: Hát van már Afrikában is aszfalt.
3: De, hát azt mondom,
5: de mi ezt kerülni fogjuk?
3: Az aszfaltot?
5: Mindent.
4: Hát igazán...
5: Csak az afrikai nőket fogjuk keresni.
4: A kihívások.
3: Látod, Csabi, ő az első olyan vendég, aki rögtön a csajról beszél. Ahogy mondtam akkoriban is, hogy 10 percen belül egy műsor, egy adás, nem a szexről szó, a szar.
5: Az már szar.
3: Ennyire egyszerű. Csabi, te milyen kocsival fogsz menni? Mert még nem mondtad te sem.
4: Hát, de ez szóba volt már.
3: Hát ez hogyha... már így elfelejtettem, hát mondd meg
4: egyszer. Szóba volt már, hogyha minden jól megy, akkor a Skoda pick-up-pal, egy 1.9-es dízellel.
3: Látod, ő csak fel annyi cuccot visz.
5: Csabi, elmondhatom Zolinak, hogy mivel fogod tankolni?
4: Nem.
5: Nem? Azt, jó, az maradjon titok. Az a kettőnk titka.
3: De nem, hát az, várjál, ha arra gondoltok, és ezt a hallgatóknak mondom, mert hogy ugye bizonyos országokban, sok országon fognak keresztül menni, ugye egyes országokban az alkohol tiltott, és ekkor, ha jól emlékszem, de segíts, támogass meg, hogy hogyan is miképpen palackos, gázpalackos, milyen oxigén palackba vittétek a pálinkát?
4: Itt akik utoljára benn voltak Mártakarcsék a Warburggal, ők oldották pedig leleményesen ezt a dolgot, hogy tűzoltókészülékbe rakták be.
3: Na, mondtam én valami
4: palackért. Úgyhogy megoldották
3: nálad
4: a dolgot.
3: Nálad mivel ez berakva?
5: Szóval egyébként Mauritániában van ez az alkoholtilalom.
3: Egy kicsit távolabb, csak egy nagyon picit távolabb igyek. Bocsánat, jó. Jó, köszönöm szépen. Mert hát
5: mi mibe fogjuk, ha én elmondom, hogy mibe fogjuk, akkor mindenki abba fogja vinni, és nem lesz titok. Üzemanyagtankba, hát még akár oda is.
3: Akkor most mondja, de senki nem hallja, mondtad.
5: Senki nem hallja. IBC tartályba, a tranzitnak a tetején. IBC tartályba.
3: Mi az?
5: 1000 literes víztartály.
4: Megoldják.
3: Megoldják.
4: Találékony.
5: Találékony vagyok. Az a legjobb csel, hogy ott lesz mindenkinek a szeme előtt.
3: Nem is hallod. De mit jelent az, hogy IBC?
4: Hát a pontos
5: megnevezés a neve, az 1000 literes tartálynak.
3: De mit jelent az IBC?
5: Hát mit tudom én.
3: Ja, hát akkor így könnyű.
4: Maga a tartálynak végül is.
3: Jó, hát akkor tulajdonképpen majd a határőr megállít, és akkor mi van ott? Mibe?
5: Tüzes víz.
3: Az IBC-ben, és akkor mi az IBC? Na látod, nem tudok, miért kérdezett, hogy mi van benne.
5: Ez egy jó taktika.
3: Így van. Jó, lépjünk tovább, tehát akkor ott tartottunk, hogy gyerekkor, 8 éves vagy, elmondták, kaptál egy valamit, azt a valamit, A4-es, nem tudom én mit.
5: A5-ös volt, és ugye ott le volt írva, hogy lehet venni GPS-t, faládákba lehetett egészségügyi csomagokat venni, leírták, hogy milyen kategóriák vannak, mert akkor is volt egyébként spirit kategória, ha jól emlékszem a kezdetektől.
3: Még egyszer milyen?
5: Spirit.
3: Az mit se, Csabi? Te szakember.
4: Majd Marcello elmondja nekünk.
5: Majd a Marcello elmondja, hogy a spirit kategória az arról szól, az András azért találta ki, hogy minél elvetemültebb, minél öregebb, minél egyedibb, minél ritkább autókkal, minél ipari hulladékabb, tehát aki már rostelepről hozza vissza az autót, olyan autók indulnak, de az a lényege, hogy minél egyedibb legyen. Eddig, ha jól emlékszem, 20 autó indulhatott, most föl fogják vinni 28-ban 30 autó.
3: Ennek gazdasági okai vannak.
5: Ennek gazdasági okai
3: mármint bevételcentrikus történet. Hát ezért ez az a helyzet és ez az a pont pillanat, amikor én lehet, egy kicsit gyökér leszek, egyébként nem, mert mindig az vagyok. Tehát, hogy tudjuk, hogy emelkednek az árak, minden egyre drágább, de azért meg kellene próbálnotok úgy egységesen összefogni, nem akarok senkinek rosszat, és egy kicsit bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban így csökkenteni nem lehet? Nem.
5: Egyébként a spirit kategóriához hozzá kell tenni, hogy ott nincsen nevezési díj, hanem csak a nevezők felé van egy biztosítási aukció, meg szervezési díj.
3: Jó, de azért van, hát a szervezési
5: van,
3: díj.
5: Van, nyilván, tehát a szervezési dolgokat azt nem lehet ingyen elvárni senkitől, de viszont annyival segítik ezt.
3: De remélem, lehetne, én is most ingyen fogadlak téged. Fizettél érte, hogy lehet?
5: Természetben le tudjuk azt mondtad.
3: De gyerekek, na most itt kikapcsol a mikrofonját. Elmondom, gyerek, jó, ezt gyorsan muszáj vagyok elmondani, de tegnap beleszaladtam majdnem nyitott szájjal abba az erdőbe. Bementem egy étterembe, és ott láttam, hogy a srácnak, mivel segíthetek? Tudod így, mondom, semmit, köszönöm szépen, egy étteremről, egy önkiszolgáló étterem, egyébként a Vígi Színház mellett van, tök jó kaják vannak, magyar csárd az a neve, mindegy. És akkor mondom a srácnak, hogy hát figyelj, nem tudom még válogatni, de szívesen segítek, de mondom, figyelj, én azt mondja, mondom neki, figyelj, bocs, de én a csajokat szeretem. Na látod, akkor ebben mi nem egyeztünk meg.
5: Na látod? Ja, Afrikába is azért megyünk, hogy csajozzunk.
3: Jó van. Viszont miután zenés rádió vagyunk, gondoljátok végig a következő teóriát, illetve tematikát, azt már megadtuk, Bamako, innen folytatjuk. Remélem ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb zenéket fogtok hallgatni. Mármint a... Tényleg van lesz benne hangszóró a kocsiba?
5: A kocsiba? Figyelj, olyan hangszórót tervezünk, mint az eladó autóknál, akik árulják a kacsákat, meg a kukokat, tudod, és akkor majd kiabálunk mi is.
3: Akkor hallgassuk a zenét. Nem mai dal! Már legalább 28.956.057.058.000-szer feldolgozták. Hajrá mindenkinek, szavaztok!

0: kedvenc dalaidat a kedvenc rádióban.
1: Éjjel-nappal a hallgatókért.
2: Stráda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: Azt mondta a Marcello, hogy kimenek majd az afrikai országokba, és megnézzük, hogy milyen a segg. Segg! Hát drágáim, itt tartottunk?
1: Garantált szórakozás zenei jóházisokkal. Régen a slágerekkel, valamint napjaink kedvenceivel. A mikrofonnál a hangfelelős Tóth Zoli. Hangolj ránk te is!
2: I'm a fireball.
0: Hát valóban nem vagyunk tűzlet, és nem csak én vagyok itt a mikrofonnál, hanem itt van velünk Csabi Trabi Trabi Csabi, illetve Marcello alias Mákvirág. És a témánk, ahogyan a mai napon már erről beszéltünk, és folytatjuk ugyanazt, a Bamako, amelyen... Mikor lesz? Mikor? Azt nem is mondtátok, mikor lesz legközelebb?
3: 2028-ban lesz.
0: Csabi,
4: 2028 szenuárjában. Akkor
0: Csabi, átvertél, az átvertél múltkor.
4: Miért?
0: Azt mondtad, hogy két évente van.
4: Két évente.
0: Akik voltak, voltak.
4: Így van.
0: Bocsánat, én kérek.
3: Kacsiékük 24-ben voltak.
4: Ők voltak a 24-esek.
0: Bocsánat, jött, így már kijött.
3: Jó, igen, de egyébként nem? Lesz 27-ben is Bamako Extra.
0: Az mit jelent?
4: Az egy másfajta futam.
3: Az egy kicsit bővebb lesz.
0: Az drágább lesz.
3: Nem hosszabb csak drágább, hosszabb is az út, meg nem ajánlják kezdőknek. Mi egyébként, hogyha találunk megfelelő szponzort erre a dologra, akkor menni fogunk. Ettől függetlenül.
0: De ez az ugye az anyagi. Mit jelent, hogy hosszabb?
3: Hát 11 000 kilométer.
4: Igen, meg egy kicsit pár országa hosszabb lesz itt a dolog.
0: De hol van a vége?
3: Elefántcsontpartnak a fővárosában.
0: Az tényleg hosszú lesz.
3: Igen.
0: Nem vagytok jó fejek, Alaszkába menjetek se ezt. Hát.
3: Oda biztos, hogy nem. Figyelj.
0: Nincsenek csajok, én, vagy ha igen, fókazsírral vannak, be kell válítani.
3: Velem a déli sarkon biztos, hogy nem fogsz találni. Figyelj.
0: Nincsenek csajok, én, vagy ha igen, fókazsírral vannak, be kell válítani.
3: Velem a déli sarkon biztos, hogy nem fogsz találkozni. De Afrikában, a Szahara közepén,

0: Hogy ástunk egy aknát neki, és...
1: Csabinak? Bocsánat, mert ránéztél.
0: Lehet, hogy
2: egyébként... Akár nekem is.
0: Lehet, hogy egyébként neki, ez még majd eldől. Vannak, aki lövészáraknak hívja egyébként. Lényeg a lényeg, hogy már váltót kiszedtük belőle, illetve kiszedtem a kardánt is. Tehát eléggé szét van most bombázva szegénykém. Innen üzenem mindenkinek, hogy váltót, Ford Transit váltót keresünk.
1: És olcsón, ha lehet.
0: Olcsón, ha lehet.
1: Ócsó ér.
0: Beszerzési ár alatt.
1: Ócsó mácsó van ez az ember, úgyhogy ócsó ér, ha lehet. De még mindig nem mondtad azt, hogy egyáltalán dízel, benzines?
0: Dízel, kettőtös dízel.
1: Mondjál, kicsit bővebbet erről az autóról, hogy egyáltalán az embereket föl tudjuk csigázni.
0: Nem sokat futott, kevés kilométer.
1: 3-400 ezer
0: van tulajtól. De nem sok kilométer van benne, ilyen 800 ezer tippeljük.
1: Sehol nem vagytok. Az első zsigulimba, mind a mai napig megvan, akinek anno akkoriban eladtam, állítólag több mint 1,5 millió kilométer a zsiguli.
0: Ez egy Ladán egész hihetetlen.
1: És várjál.
2: Pár motor cserével.
1: Na, tisztázunk valamit, az még az eredeti Fiat 124-es motor van benne, és az azóta csak kétszer újították fel.
2: Na, attak az jobb írta.
0: Csak.
1: Nem úgy, mint a Csabinak van a Skodájában, ma 80 ezer, és már 5-ször föl kellett újítani.
0: Még mindig jobb, mint nekem a Mercim.
1: Na, akkor beszéljünk arról, hogy tovább, hogy tehát akkor eljutottunk, ott tartottunk egyébként az elején, hogy 8 éves, megkaptad azt a valamit, onnan
0: igen,
1: folytassuk.
0: Igen. Hát ugye én ezt úgy tudtam egyébként kezelni ezt a dolgot, hogy dinnyés családban nőttem föl, és hát a dinnyeföld az elég homokos volt, és így egész nyáron, egész szezonban tudtam mindig ott mindenfélét is csinálni, tehát ifát vezetni, traktort vezetni, tehát én messzeföldön híres voltam arról is, hogy menet közben képes voltam az ifafülkéből kimászni, úgyhogy nagyon
2: találékony volt.
0: Én nagyon. Jaj, apukám egyébként még buszsofőr volt, és bemásztam a csuklósi karusznak is a csuklójába, és ki kellett hívni a volános szerelőket. Tehát én egy eszméletlen jó gyerek voltam.
1: De az mit én, várj, mi az, hogy bemásztál a csuklóba?
0: Hát ugye be lehet oda férni egy gyerek, vagy oda simán bemászik.
1: De mi, a kívülről?
0: Nem, belülről.
2: A Lukas részébe.
0: Bujócskáztunk.
1: Na, én most kinézek a fejembe, amúgy is, de most aztán végképp nem, de ha várjál.
0: Bujócskáztunk, elbújtam.
1: Na, de hát várjál, voltam olyan, mint a harmonika. Akkor hova bújtál be?
0: Hát ott a harmonika, meg a csukló rész közt, ahogy van a szerkezet, oda be lehet menni.
1: Na jó, van, eresszük ezt a témát. El most mindegy. Vizuális alkat vagy, de fingom nincs,
0: miről beszélsz.
1: Ezt nem
0: tudod elképzelni. Ezt
1: most kivétel. Azt látom, hogy Csabi akar egy nagy költőkérdést föltenni.
2: Így van.
0: Hallgatlak.
2: Közebbig belevágnak itt a folytatásodba, hogy erről a Mikulás csapkáról, ami rajtad van most, erről szeretnék kérdezni, hogy ez mit jelképez rajtad?
1: Semmit, az égvilágon egyszerűen elfelejtette levenni karácsonykor.
0: Nem, ennek története van egyébként.
1: Hajrá!
2: Hoppá, akkor mesélj róla egy kicsit.
0: Ennek az a története, Csabi ott volt, részese volt ennek a dolognak, az asztalvával Afrikában csapatát vártuk nálam a kocsmában haza, nálam volt a meglepetés hazavárópartjuk, és egy Szabolcs nevezetű úriembertől kapom, most a vezeték nevét nem mondom, nehogy megharagudjon.
1: De várj, nyugodtan mondjad, haragudjon csak meg, nehogy már nem.
0: A Bátor Szabiról van szó, a sátról, aki útszórósót adott az asztalvásoknak.
1: Mit?
0: Útszórósót adott nekik, hogy vigyék Afrikába.
1: Útszórósót,
0: igen.
1: Ez az a helyzet, amikor én a barátom, most nem úgy, pont vagy két hete volt, hogy mondta, hogy megy ki Beirutba, és akkor mondtam neki, hogy hát azért figyelj oda, mert azért ott kellenek bizonyos drogokat, injekció, meg mit tudom, miket, és hát neki milyen szar lesz, mondom, miről beszélsz, hogy szar lesz neked? Először is örülj neki, hogy nincs, ott nem esik a hó, mert milyen szar lenne, hogy alatt kéne lapáton oda 40 fokba. Szóval te hülye vagy.
0: Ott lehet homokot.
2: Így van.
1: Na, oké, tovább.
0: Szóval visszatérve, a Szabitól kaptam ajándékba ezt a sapkát, mert nagyon váratlan helyzetekben, nagyon váratlan ajándékokkal szereti meglepni az embereket. És akkor kaptam ezt a Mikulás sapkát, és én akkor kitaláltam, hogy ha már így kaptam, nem tudom egyébként, hogy szeméttelepről hozta, vagy honnan szedte, de az a lényeg benne, hogy végig fog velem mindenhol utazni ez a sapka, tehát Afrikát is meg fogja járni oda-vissza, meg mindenféle találkozóra viszem, ide is azért hoztam.
1: De ne haragudjál, most ez halál komoly, mondod, hogy fel akarod venni 40 fok melegbe, azt mondja,
0: ez halál komoly.
1: Édes Istenem.
0: És az lesz benne a szép, hogy ha már kaptam,

0: beleviszünk a történetbe egy olyan dolgot, hogy el fogjuk árvezni, és egy beteg gyereknek fogjuk.
1: Na, ez így már rendben van. Jó, mert pillanatra már kezdtem megijedni, hogy sokan megkérdezik tőlem, hogy mit szedsz te, mármint, hogy én, mert hülye vagy, meg pörgök, meg stb. Hát nem, mindig ezt szoktam mondani, hogy nem iszom, nem drogozom, nem dohányzom, és így tovább, hogy csajozni, azt igen még. De egy pillanatra arra gondoltam, hogy azért vagy bolond, mert esetleg te valamit szedsz, és hogyha valamit szedsz,
0: hát,
1: akkor...
0: Amúgy igen.
1: Hát akkor nézzük meg, mi az. De nem kóla, ugye?
0: Már.
1: Akkor milyenek a dal címe? Szereted a rockzenét, na? Na, konferáld be, na? Várjuk a megfejtést, a hallgatóktól írjátok meg nekem, már aki ismer, hogy most milyen zenét hallunk. Az a helyzet, hogy egyiket sem eredetiben játszom, és ez nem véletlen. Mert most délután 2-től is lesz valami őrültek háza. Na, nem ismered még mindig fel?

0: Hoppá! Most sem.
1: Na,
0: most mondta kokain. Nem kokain, hanem kokain.

Rádiózni jó. Rádiózni jó. Rádiózni jó. Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is.

0: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gáz padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Hát nem csak én vagyok, itt van velünk Trabi Csabi, és Mákvirág barátunk alias Marcello. Honnan kaptad ezt a nevet egyébként?
2: A Marcellót?
1: Igen.
2: A BMK ezt apám mondta először ezt nekem, aztán a kocsmába
1: ragadtam. Tudtam. Szoktál piázni?
2: Nem,
1: annyit.
2: Én eladom.
3: Kihagyja.
1: Na várj, ez necces, mert nekem is volt olyan üzlet, mindegy, lényegtelen, a nyerőautomata volt, még a nagyon-nagyon kezdeti stádiumban soha nem dobtam bele egy fillért, se két. Én tudtam, hogy működik, hát én állítottam be, menj a nyerési arány, érted? Hát hülye lettem volna beledobni, meg csak vettem ki belőle, nem raktam bele, még nem egy barátom egyszer felhívott.
2: Jó, hogy ott nem voltunk.
1: Igen, és felhívott egy... Nem, hát várj, azért nem úgy van. Tehát úgy volt, hogy be lehetett állítani, hogy mondjuk 20%-ot kiad, 80-at megtart, 30%-ot kiad, 70-et tart meg, az még jobb, a 40 kiad, 60-at, az meg teljesen korrekt, tehát mi ma általában ezért korrektek voltunk, viszont sajnos beleszaladtam egyszer, hogy egy barátom felhívott, hogy gyere, hagyják kölcsön, mert itt vagyok, valós dúl. Oda mentem, adtam neki pénzt, szétütött a gépet, elrohant, és akkor egy játéktelen volt, és ide, a pasi mondja nekem, hogy te sajnálom a barátodat, már rengeteget bedobott. Mondom, én de hogy lehet ilyen hülye? Hát én is ismerem, hát én az életben nem dobnék be. Pedig majdnem, hogy ki... Hát mondom, jó, sosem játszottam ilyen, nem. Hát mondom, egyszer életemben először bedobtam egy ezres, és kiadta a full extra-t. Két évig jártam oda, nem került olcsóba.
3: Na, és akkor azt szeretném megkérdezni most itt a felkészülésnél, milyen átépítések lesznek itt az autón, vagy... milyen felszerelések lesznek rajta, amik úgymond kihívást tesznek itt az autónak, mert nektek is itt a futamba.
2: Hát Csabi, nálunk csak kihívás van. Tehát teljesen alkalmatlan az autó erre a túrára átalakítás nélkül. Első hátsó futóművet azt mindenképpen emeljük, és a hátsó...
1: Most hát még mi az, hogy megemelitek? Tehát vagyis a karosszériát emelitek meg, nem?
2: Nem, a futóművet emeljük.
1: Tehát a rugókon értem.
2: Nagyobb rugókat teszünk bele, meg stb. Hátul a kettes laprugót hármasra cseréljük, az biztos.
1: A diffin... Az a súly
3: miatt. Hát a terhelések miatt.
2: Terhelések miatt így van, tehát nagy autóval megyünk, azért érdemes megerősíteni. Egyébként a diffinél is valószínűleg áttétel módosító lesz betéve. Tehát azért jelenleg 160 a vége az autónak.
1: Már egy kilométer per órát tud menni?
2: Igen, de csak szigorúan ugye Németországba.
1: Csabi, sehol nem vagyok.
3: Az igen.
1: Hát én a Mazdámat széthajtottam tegnap, és kiló 50-én, mert már meg akart halni.
3: Na, milyen jó a teherautó.
2: Elég jó teherautó, egyébként sokan nem nézik ki belőle. És olyan átételt fogunk kinézni.
1: Bocsánat, vizuális hallgató, hogy elképzeltem, hogy Marcello még kiló 60 a homokban.
3: Végig szány.
2: Lehet, hogy nem is alakítunk át, hanem kiló 60-dal fogunk.
1: Szerencsétlen fekvány.
2: Azt tényleg nagyon el is.
3: És az lenne a kérdés, hogy a szállásotokat hogy fogjátok adni? Mi a tervetek? Autóba fogtok aludni?
2: Várjál, Csabi. Kitérünk még. Még annyit válaszolok az előző kérdésre, hogy mindenképpen lesznek acéllök, hárítók, csörlők felszerelve az autóra. Tehát, hogyha el is akadunk, és nem lesz ott a közülünkben senki, akkor azért nem fogunk megijedni. Vagy kiássuk magunkat, vagy kicsöllőzzük magunkat.
1: Ha jól emlékszem, már pedig egy-két részletet láttam egy régebbi futamból, hogy majdnem mindegyik autón van valami hasonló kaliberű sztori.
2: Nem hiába.
1: Hát az első szériában nem voltak. Ha valaki emlékszik az utolsó Bamako adásunkra, ott említettem volt, hogy a rádiónk tulajdonosa Szabolcs volt. Tehát nem tudom, 8-10 éve, képzeld el. Ők mentek valami terepjáróval, és aztán ők ott hagyták ajándékba egy ottani alapítványnak. Egyébként sokan el is adják. Ezt azért gyorsan mondjuk el a hallgatóknak, tehát aki még nem hallgatta ezt a sztorit, hogy az van, a fiúk, lányok mindenféle szerkezetekkel elindulnak, és a út végén vagy elajándékozzák, vagy eladják, hiszen el is lehet, nagyon jó pénzeket lehet kapni.
2: Az adományozás az a szebbik része.
1: Eredetileg ez volt a cél.
2: Eredetileg ez is volt a cél, igen. Meg ugye oda autót nem, én úgy tudom, hogy nem is lehet ott eladni, tehát hogyha így
1: de
2: oda...
1: De lehet, csak te nem tudod.
2: Igen?
1: Igen.
2: Én nem, de én úgy tudom, hogy nem lehet, csak akkor, hogyha Bamakón veszel részt, és hogy ne kelljen
1: vissza. Hát arról beszélek.
2: Úgy igen, de hogyha te oda mennél most, külön, akkor nem.
1: Én most a Bamakóról beszélek, hogy a Bamako indulók, sokan többsége, hála Istennek, elajándékozza adományként, de voltak, akik eladták, és repülővel jönnek.
2: Nagyon sokan jönnek most már egyébként haza saját lábon is.
3: Hát nektek is ez a célotok.
2: Nekünk is ez a célunk, és most át tudunk térni Csabinak a kérdésére, hogy hol fogunk aludni. Igazából nekünk az a célunk, hogy hotelben nem nagyon tervezünk, meg szállásokon. Lesznek olyan szállások egyébként, ami ki van nézve, és meg fogjuk látogatni, de többségében mi tetősátor, vagy benti alvórész kialakítás lesz az elsődleges.
1: Raktok a, lesz a buszba a klíma, csak azért, hogyha most becsukját. Hát jó, de hát most...
3: Minél egyszerűbb legyen az autó.
2: Minél egyszerűbb legyen, annál kevesebb.
1: Jó, de fiúk, hogy éjszaka ott a 40 fokban fogtok aludni, akkor megdöbb
2: ott lesz. Nem lesz 40 fok sivatagban.
1: Ja, hülye vagyok, bocsánat, igen.
2: Lehet, hogy lesz mínusz 10 fok.
1: Igen.
2: Úgyhogy majd fűtést is csinálunk.
1: Tényleg, Csabi, a te Skodádba, a pikábba, ott lesz akkor a helyet, hogy mondjuk esetleg ott hátul tudsz aludni?
3: Abszolút nem. Nem lenne bepakolva, vagy nyilvánvaló üresen, akkor igen, akkor megoldható ágynak is.
1: De mit fogsz bepakolni?
3: Hát
1: tűzoltókészüléket, azt tudjuk.
3: Azt lehetséges. Tehát
1: egy 20-30
2: afrikai csajokat.
3: Nekem mindenféleképpen, hogyha indulnék, vagy ha sikerül is elindulni, akkor valószínűleg hát sátrasbuli lesz, vagy hasonló, mint Marcelloéknak.
1: Neked lesz partnere, tehát vagy egyedül mész?
3: Úgy néz ki lesz, nem, egyedül nem, semmiféleképp.
1: Miért nem?
3: Hát,
1: jó, hát a fizeted, a fizeted, én megyek veled. Hát
3: ó, megbeszéltük, jó. Persze.
1: Velem, figyelj, ha más nem, legalább jó zene lesz a kocsiban, meg lesz vidámság.
2: Zoli, akkor te is jössz 28-ban.
1: Hát mi bajom lehet? Ha valaki bevesz, már úgy értem, hogy megszponzolálja a sztorit.
3: Akkor még átgondolod a dolgokat.
2: Egyébként én Csabinak nagyon örülnék, hogyha ő is jönne velünk 28-ba.
1: Ezt most nem mondtad komolyan.
2: Hát nem egy autóval, hanem ugye mellettünk.
3: Egy
2: konvojként.
1: Drágáim, egyébként egyszerűsítsük le. Fejlődik a technológia, most már rengeteg ilyen bluetoothos, meg akkumulátoros hangfalak vannak, meg stb. Visszük el a cuccot, mert meg lehet ma már azt is oldani, hogy helyszíni közvetítést adunk. Kamerát beindítjuk, és tudunk internet, ha van internet.
2: Zoli, mit tart vissza?
1: Engem? A pénz. Semmi más. Viszont egészen biztos vagyok abban, hogy vannak olyan emberek, akiknek a nevét egyszerűen nem lehet elfelejteni, legyen az egy zene, vagy éppen bármilyen kategória. Van nekem egy banda, és ugye arról beszéltünk, hogy szereted a rockzenét, azt mondták, hogy én karcos vagyok, hülye, de ez nem baj. Megint csak egy olyan zene szól, olyan fog jönni, olyan szól, S betűvel, nem Z-vel, S betűvel. Azért mondom, hogy Z, mert két nagyon nem normális csávó, a nevük sem egyszerű. Zizisek. If you're gonna give it, na jó! Ha ismerős lesz, megint ne csodálkozz! A két csávónak egyszerűbb a neve, ha egyben mondom, Zizi Top. És a népi zenekar a ketten együtt, meg se tudom mondani, hány éve vannak ott a toppon, de nem így.

0: A fiúk kaptak pár másodperces szabadságot, kimentek az autóba, valami felhoznak, ezért akik élőben vannak, látják, hogy nem látnak semmit. Azaz nincs itt senki. Gyorsan akkor elmondom, hogy bizony-bizony rádiónk az elmúlt tizenvalány évben, miután non-profit szervezet vagyunk, illetve karitatív tevékenységet folytatunk, így hát kérjük a kedves hallgatókat, akik minket most hallgatnak, meg akik fognak hallgatni, mert lesz ismétlés, igen. Melyik nap, azt nem tudom, de menjetek fel a rádió Facebook oldalára, azaz www.stradaradio.hu oldalra is, és akkor ott láthatjátok, hogy mikor milyen adás kerül ismétlésbe. Hétfőn, vagy csütörtökön este 6-tól 8-ig engem hallgathattok, szenvedhettek rám, meg a vendégeinkre. De ezek a vendégek olyanok, akik mindig szoktak valami kis apróságot kérni, úgyhogy most is kérjük az ő nevükben, támogassátok őket egy kis adománnyal, vagy bármivel. Ja, és közben megérkeztek. Na, jól van, drágáim. De tekintettel arra, hogy időjárás jelentés néha napján, ha nem is, de azért el kell mondanom a fiúknak, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, az elkövetkező egy vagy két évben a globális felmelegedés jóvoltából, reméljük, hogy azért észre a nyugat felől várható lesz számukra egy kis légköri hullám, amit meg tudnak küzdeni, vagy a derék magasságban a fekete lányok láttán kicsit meg fognak keményedni. Bekeményítenek. Bár mindezek nem zárják ki annak a lehetőséget, hogy éjszakánként lesz mínusz 20, 1, 2 vagy valamennyi, minden esetre egy biztos. Marcello bírja a dolgokat. Tényleg fogsz magad a mákvirágot vinni? Jó reggelt. Jó reggelt, visszajöttek egyébként, a vendégeim.
1: Egyébként, ha már ennyire a mákvirágnál tartunk,
0: nekem nagyon tetszik.
1: Elmesélem a történetét.
0: Akkor légy kedves, hát ezért vagy itt.
1: Mindig viccelődtünk azon, hogyha lesz egyszer egy kislányom, akkor majd mákvirágnak fogjuk hívni.
0: Esküdj. És van?
1: Képzeld el, hogy 7 évvel ezelőtt, mikor a páromnál kiderült, ugye, hogy babát várunk, akkor mindenki elkezdett vele viccelni, hogy na akkor mákvirágnak fogjuk hívni, és mondtam, hogy nem, hát nem cikizzük végig az egész életén.
0: De miért lenne az? Tök jó! Hát komolyan.
1: Jó.
0: Most, hogy belegondolok, hogy lánynév...
1: Hangzatos.
0: Jó, de az a baj, hogy...
1: nem lett mákvirág egyébként, igen. Tehát nem mondtuk, hogy...
0: Jó, azért a hallgatók... Viszont... Várjál, az új hallgatóknak azért mondjuk el, hogy neked a tisztességes vezeték neve, tehát Mák.
1: Mák. Így van, Márton.
0: Mák Márton. Hát és innen, csak azért, hogy valaki...
1: Innen jön a Mák.
0: Igen, innen jön a Mák.
1: Meg a csapatnevünk is
2: egyébként. Marcello. Marcello a Becerév.
0: Igen, mint hogy Csabinak is a fia.
1: Az ugye
0: Csabinak is, azért Csabi. Tehát például Csabi.
1: Szóval a mákvilágra viszont a párom kitalálta, hogy ő szeretne egy virágboltot nyitni, és mákvilág lett a neve. Úgyhogy nálunk ez egy mindennapos, emlegetett dolog.
2: Na. Hasznosították.
0: És hasznosították. De várjál, és most nem megy a bót, hogy neked lóvét kell gyűjtenünk? Vagy mi
1: lóvét kell gyűjteni? Ez elég drága a Bamako.
0: Biztos,
1: majd a kocsmában a fiúk is szerintem gyűjteni fognak. Vagyis hát reménykedem benne. Innen is ajánlom nekik.
0: Melegen
1: ajánlom, hogy az apót azt oda dobálják a dobozba.
0: Igen, és tényleg, te csinálj ilyen műanyag izét, ilyen lezárt.
1: Fogunk mindenképpen.
0: Bamako.
1: Tényleg egyébként, ha már ennyi benne vagyunk ebbe a témába, hogyha valaki engem szeretne szponzorálni, akkor...
0: Hozza ide be a rádióba, és majd én...
1: Vagy hozza be a Zolinak a rádióba, vagy egyébként eljön hozzám Csányban, hamarosan kinyitjuk újra a kocsmát.
0: Még egyszer, bocsánat, hol?
1: Csányban.
0: Csány? Az hol
1: 60,
0: van, segíts?
1: 60 mellett van.
0: A 60 mellett Gyöngyös van.
1: Nem,
0: Csány. Nem, 60 mellett 61 van.
1: A híres Csányi dűnye is onnan van.
0: Oké, egyébként azért volt érdekes, mert előbb mondtad, hogy melegen ajánlod a barátainak, úgyhogy csak már nekik mondom, nékik üzenjük, hogy komolyan gondolja Marcello, mert ezen túl melegen fogjátok kapni a sört, hogyha bementek. Tehát
1: abban biztosak lehet.
0: Mondom, hogy így van a melegen ajánlás. Na, Csabikám, valamit nagyon akartál az előbb kérdezni, látom rajtad, csak nem engedlek szóhoz jutni.
1: Hallgatunk.
0: Az jó.
2: Na, nem, akkor hát nézzük ezt. Folytasd még akkor létszeres akkor a felkészülési való dolgokat, amit itt kérdeztem előbb, hogy akkor mit lesznek még itt az autó még átépítve, vagy mik vannak még így ötletek?
0: Csabikám, bocsáss meg, próbálj, mert nagyon rosszul hallak. Így, mikrofonban, ne haragudj.
1: Az átalakításhoz még annyit fűznék hozzá, hogy rengeteg lámpát fogunk felszerelni az autóra. az elejére legfőképpen, de oldalra is és hátra is, mivel nagyon sokszor előfordul a Bamakón, hogy belenyúlik az éjszakába, és nem lát semmit.
2: Hát igen.
1: És nagyon sokszor van olyan is, a oldallámpát azért ajánlják a szervezők, meg akik indultak, mert nagyon sokszor van olyan, hogy lehet, hogy te az út mellett mész, és nem látod, hogyha magad elé világítasz, és lehet, hogyha fölkapcsolsz egy oldallámpát, akkor meglátod, hogy ott mész az út mellett. Aztán csak át kell menni 10 métert. Meg nagyon jó tájékozódási alap is lehet.
2: Akkor is fel fogom a lámpázimat az autót. Lehessen vele akkor látni.
1: Hát, kell. De viszünk CB rádiótól kezdve a Starlinket is, hogy legyen internetünk, fogunk közvetíteni, hogy megnyugodjon mindenki.
2: Igen, erről a Starlinkről kicsit erről beszél, hogy elkitt a hallgatók, hogy mi is az, miről szól, vagy mi ez a készülék?
1: Hát az egy ilyen mobil hordozható készülék, ami nagyon komoly internet hálózatot biztosította semmi közepén, viszont nagyon nagy hátránya, hogy műholdas, és hogyha bármi van fölötte, akkor jelet veszít. Hát, tehát ha beállsz egy fal alá, akkor onnantól fogva nem tudsz semmit csinálni.
2: Hát igen, ezt láthatok is a mostani 26-os indulóknál is, hogy voltak ilyen problémák, igen. Ilyen problémába ütköztek, igen, hogy lefedés, igen, lefedték igazán ennek a vételét, és így megakadt, vagy megállt, megakadt így az internet.
1: És az a baj ezzel, hogyha valaki erre alapozza 100%-osan a kommunikációját, akkor az nem biztos, hogy mindig jó.
3: Javaslom nektek azt az ominózus nagy ilyen fogóka, elektromos, illetve ellemmel működik, és ilyen, az a hang, az a kézi hangos, nem lehet egymással tud kommunikálni.
2: Akár.
3: De nem, most komolyan mondom.
1: És hogyha 100 kilométerre van a legközelebbi ember, akkor kihallja.
3: Oké, kérdezem, amikor elindulnak innen Magyarországról, akkor légy a kedves mondd el, mert a múltkori adásban résztvevők, nem biztos, hogy most itt vannak, akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy elindultok innen Magyarországról, honnan van a start, mi a következő állomás, és így tovább. Merre haladtok, milyen országokon keresztül, fejedben van már nagyjából a térkép?
1: Igen, hát a 26-os térkép az nagyjából úgy nézett ki, ugye, hogy Magyarország.
3: Fog változni 28-ban?
1: Ezt a szervezők tudják.
2: Valószínűleg,
1: hogy fog, minden évben változik biztonsági okokból.
3: Csabi, te mit tudsz erről?
2: Hát akkor legyen akkor hitelesebb Marcello, amit mond.
3: Hát nem ezzel tudjuk még, hogy mi lesz, azt mondja.
1: Azért is változtatják minden évben.
3: Jó,
1: hogy
3: menjünk sorba. Oké, menjünk sorba, mit tudunk? Budapest honnan indul?
2: Budaörs
1: általában.
3: Igen, aztán következő állás, és légy kedves, mondd végig.
1: Hát ugye Szlovénia a következő.
3: Aztán
1: Olaszország. Na most ott ketté szokott válni a mezőny, mert Genovából is megy komp, meg át...
2: meg két utonal.
1: Aki onnan kompozik, az ugye közvetlen a tangeri kikötőbe megy, és aki nem, az viszont megy tovább Franciaország, Spanyolország, és onnan kompoznak át. Ugye ott beérkeznek Marokkóba.
3: Ennek a költségei előre kifizetve nektek, megkapjátok ezeknek a belépőknek, illetve hajójegyeken, és vagy nektek kell személyesen.
1: Azt nekünk kell, de az ugye...
3: Már benne van a ti...
1: Az a kalkulációba benne.
2: Bele van kalkulálva, igen, az úti
1: költségben. Az a 10-12
3: ezer számodra euró. Mennyi? Te számodra mennyi az összköltség? Számodra mit kalkuláltál te? Ha elindulsz 2028-ban, mire számított? Körülbelül
1: én úgy kalkuláltam, hogy autó felkészítés nélkül egy olyan 4-5 millió forint lehet a reális.
3: Kettőtöknek, de kettőtöknek.
1: Hárman megyünk.
3: Ja, három, bocsánat, igen, ezt mondtad.
1: Ugye viszünk egy...
3: Igen, csajt nem viszte, tudom, jaj, az nem is érdekel
1: Pistit,
3: a sztori.
1: Pistit visszük, Farbai Pistit, ő a harmadik tag. Ő lesz a kamerásunk egyébként.
3: De ő is fog tudni vezetni. Tehát
1: Ő nem vezet.
3: Ő csak kamerázik. Mennyit fizetsz neki?
1: Ő fizet nekünk.
3: Igen, király, akkor én nem megyek veled. Na jó, a helyzet a kérdés, illetve a helyzet a következő. Attól, hogy ti magatokat szponzorált, most az egy kicsit melbevágott a sztori, mert a múltkori alkalommal itt másfél-két millióról beszéltek, ugye?
1: Mitől lett ez ennyi?
3: Tessék?
1: Ki lehet hozni annyiból is.
3: Hát, és akkor mitől növekedett meg a ti költségeted?
1: Tehát vannak, akik full nomádba mennek, és kihozzák ilyen 2-2,5 millió körül, de az alatt szerintem aki azt mondja, hogy az Csabi, alatt ki neked, lehet hozni, az...
3: Neked
1: az...
3: mennyi van a büdzsétben már?
2: Hát...
3: Mekkora lóvé van már a zsebedben?
2: Hát az még nem igazán.
3: El se kezdte gyűjteni?
2: Hát minimálisan, de mindig valami elviszi, úgyhogy egyelőre nem sikerült még félretenni így. De van még rá idő. Van még rá idő, lehetőség.
3: Hát lassan halad ez a sztori, lassan halad, de minden esetre ennek ez nem véletlen, mert gyűjteni valóban kell, tehát lassan, de azért csak összeáll a pénzetek. Viszont most jön egy lassú zene. Rádiónk nem nagyon szokott, sőt, egyáltalán nem játszunk mulatos zenét, nem is politizálunk, lassú zenét sem szoktam, egyáltalán. Legalábbis az én adásaimban nem. De most kivételt teszek, és ha már utaztok, akkor legyen egy nagy és egy iszonyatosan nagy kedvencem egyike, de szerintem nem leszek ezzel egyedül, de ha azt mondom, hogy másképpen fog szólni, mint eddig mindig, íme. A jelmondat ugyanaz, mint mindig, ha felismered, ne csodálkozzál! Helyszín az amerikai összesült államok, azon belül is, hogy is van, Los Angeles, Venice Beach, Santa Monica.

0: Bár akárki azt merné mondani, ez a zene nem zene, vagy azt mondhatják, juggal, sokan juggal. Ez igen, igen, ez a zene, de nem ez én kedvencem. Ez mondjuk minket nem annyira érdekel, de igen. Írjátok meg, hogy mi az, amit igazán szerettek, és akkor majd mi jól elolvassuk, és akkor majd mi egyszer lejátszuk majd valamikor. Soha nem fogjuk tudni, hogy mikor, nektek sem kell tudni, mert akkor viszont biztos vagyok benne, vagy nem, hogy alkalmasint akkor fogtok hallgatni minket. Jaj, mikor jön már végre az én zeném?
1: Ez még mindig a Crazy Horse. Úgy Zolival.
0: És nem csak velem, és a Hotel California, Cali California. Nos, ezután, és azzal a szép délangolos kiejtésemmel vissza a feladóhoz, ahonnan elindultunk a mai napon, Bamako 2028, ha jól mondom, igen?
2: Így van.
0: És itt van velünk szembe Trabi, Csabi, nem, Csabi, Trabi, sose fogom megjegyezni, de nem is baj. Akarok. De ez már az lesz az én védjegyem. De viszont Csabi nagyon-nagyon-nagyon sok olyan alkalommal volt még, nem, egyszer volt már, és ha minden igaz, akkor talán lesz még továbbiakban is vendégünk, ezgyúttal nem csak vendégünk, hanem műsorvezető társam már fog anzsálni, majd egyszer, mondjuk neki fizetni kell, tehát ez nem úgy van, csak úgy, És itt ül velünk szembe Mákvirág alias Manchester United helyett Marcello Mastroianni, a híres, tudod ki volt Marcello Mastroianni?
2: Focista?
0: Nem mondod, hogy nem tudod ki az.
2: Volt?
0: Nem tudod ki az a Marcello.
3: Ezt a nevedést nem tudod ki volt.
0: Marcello Mastroianni. Nem kapsz mikrofont, hát ne.
2: Na most itt van előttem.
0: Aha, telefon nincs ott nálad? Nincs élőadás.
2: Nem, mert élőben vagyunk.
0: Jó, hát a világ egyik legjobb filmszínésze volt. Marcello Mastroianni.
2: Olyan, én is az leszek.
0: Aha, oké. Bár egy kicsit régen volt abból a korszakból, amikor mondjuk ki van tépem a történelem könyvből az alap.
2: Körülbelül a 95 előtt volt?
0: Előtt sajnos neked.
2: Hát akkor...
0: Jó, de attól még azért az 50-es...
2: Tudod, hogy nem, voltam.
0: 6, igen, 60, igen, hát akkor még elég gömbölyű voltak is apró. 60-as, 70-es években, azt hiszem nem tudom mikor volt, ugyanolyan ismert világsztár volt, filmszínész, mint mondjuk, most tesztellek, mint mondjuk Adriano Celestiavo, az kicsoda?
2: Na, figyelj csak, olyan kérdéseket tegyél fel, amire tudom a választ.
0: Jó van, jó lesz ez, én
3: meg van forgatva, meg van forgatva.
0: Érzem a folytatást. Adriano Celestiavo, mondom még egyszer. Na? Vagy Adriano Celentano, ez sem?
2: Nem.
0: Oké.
2: Okay. Én okay. Ez egyébként...
0: Modern Tolkien.
2: Az megvan.
0: Na, hát ez az, látod. Jó, milyen zenét fogtok hallgatni az autóban, és milyen, már elkezdtél
2: milyen zenét? Beszélni? Hát a hallgatókat fogjuk hallgatni. Élőben fogjuk közvetíteni valószínűleg az egész utat.
0: Esküdj. De milyen zene fog szólni? Nem azt kérdeztem, hogy ki.
2: Milyen zene fog szólni?
0: Hát zene, hát amikor nem dumálhatjátok végig az egész napot.
2: Hát figyelj, nálunk minden is játszik.
0: Csabi, hol tartunk? Hol tartunk, Csabikán?
3: Na hát, ezt már igazán már kiveséztük már egymás közt, hogy itt a, hát ezt a futamot élménydúsan szeretnénk végigvinni. Úgyhogy igazán minden, amit lehetséges, azt szeretnénk kihasználni itt lehetőségeket.
0: A zenét megelőzően arról beszéltünk, hogy melyik országokat érintitek, volt erről szó. A városokat azért nem tudjuk megmondani, vagy nem tudod megmondani, mert ugye az útvonal még nincs kijelölve. Viszont arra vonatkozóan van-e valami információ, és hát kell, hogy legyen, hogy ezekben az a városokban, amiket majd ők kitűznek, azokhoz oda is kell, oda biztos, tehát oda be kell menni.
2: Nem, és nem
0: ott
2: kötelező.
0: Tehát nincs ilyen, mint a futó, tájfutó versenyeken, hogy le kell regisztrálni, hogy itt voltam, erre jártam. Nem, tehát semmi.
2: Ajánlott, de nem kötelező.
0: Na jó, de hát az
2: tehát vannak táborok, meg vannak kijelölt helyek, ahol őrzött dolgok vannak. Nem minden tábor őrzött, tehát az egy elég fontos dolog. De vannak, ahol kiemelten őrzi a katonasság, meg a
0: bocsánat, miért kell a katonasságnak őrizni? Erről mit tudsz?
2: Azért, mert vannak olyan helyek, ahol...
0: Országokon belül,
2: ami veszélyes zóna. Tehát épp kitörhet valami ott háború.
0: Polgárháború.
2: Bármi. Tehát ott nagyon sokszor fordult már elő a Bamakónak a történelmének a során is, hogy menet közben változtatták előtte egy nappal az útvonalat, mert éppen kitört ott egy polgárháború. Tehát mindig van benne egy minimális rizikófaktor, ez ugye elkerülhetetlen Afrikában. De a szervezők nagyon, nagyon kiemelten figyelnek, hogy mi biztonságban legyünk, és a hatóságokkal együttműködve csinálják ezt.
0: Akkor ha jól értelmezem, ez egy jópofa óriási nagy kaland, ami sok pénzbe fog kerülni. Elindultok A-ból, elérkeztek, van egy végcél, és aki először, mi a díjazása annak? Tehát van-e szerepe annak, hogy valaki, na ő az első?
2: Alapvetően ez úgy néz ki, hogy ugye több kategória van verseny kategória, van 4x4 túra, van sima túra, és van a Spirit.
0: Na várj, akkor ezt most szépen menjünk ezen újra végig, tehát mi az első?
2: Az a versenykategória.
0: Az azt jelenti, hogy a versenyen belül bárki megy versőként, nem?
2: Nem. Ott, ha jól emlékszem, akkor ilyen 40-50 csapatra van limitálva ez a dolog.
0: Csapat? Tehát azért a csapat az egy autó tulajdonképpen.
2: A csapat az vagy egy autó, vagy egy motor, vagy quad, tehát ott nincsen. Tehát
0: nincs az, hogy három autó
2: nem,
0: van,
2: nem,
0: egy
2: nem,
0: csapat.
2: Nem, olyan tehát nincsen. Külön-külön. Tehát ezt én úgy tudom, hogy határozottan ellenzik, hogy összefogva.
0: Hát, mert könnyebb talán.
2: Igen.
0: És ez biztos azért
2: az ellenzik.
0: Ez jó, bocsánat, ez azért jó, mert hogyha valaki tehetősebb, akkor
2: igen,
0: annak
2: igen,
0: előtt.
2: Igen. Tehát
0: van,
2: nincs
0: bocsánat,
2: az, hogy te besegítesz 3-4 kísérő autóval, hanem azt te old meg, mint versenyző. És itt nagyon fontos a versenykategória, az nem úgy néz ki, mint például a Dakaron, hogy időt is nézik, tehát most hülyeséget mondtam, de legfőképpen azt nézik, hogy GPS pontok vannak, és azt kell érinteni. Számít az idő is, hogy te milyen időben, vagy időintervallum alatt teszed ezt meg, de a legfőképpen azt nézik, hogy te érintsd minden pontot, és ezt te fényképpel igazolod meg GPS koordinátákkal.
0: Azokat a fényképeket automatikusan rögtön át kell küldeni valahova, és akkor ők
2: ezt
0: azt
2: pontosan nem tudom, mert ugye én nem a verseny, mi a Spirit kategóriát céloztuk meg, tehát hogy mi azt a kategóriát tudjuk jobban.
0: Tehát mi az a Spirit?
2: A Spirit, úgy említettem, hogy oda a legidősebb, a legritkább, a legtákoltabb, legócskább autók mennek. Tehát ott az a kategória, az, ami...
0: Az előbb négyet mondtál, tehát volt a verseny.
2: Igen, a túrába ott mehet bárki. Tehát ott mindegy, hogy
0: miért kell megkülönböztetni? Tehát...
2: A 4x4 túra van még annyiban megkülönböztetve, hogy az hasonló, mint a verseny, de ott nem versenyeznek.
0: Csak 4x4-es
2: autó. Ott csak 4x4-es járműnek indulhatnak, komolyabb.
0: Jó, és én akarok egy 4x4-be indulni, már pedig ragaszkodom ahhoz, hogy azokkal szeretnék versenyezni, és közben csak motorom van. Akkor most mit csináljak? Az csak kettő kerék.
2: A 4x4-ben mehetsz a motorral.
0: Ahogy a két kereket.
2: Ez egy érdekes dolog. Hát figyelj, a motor egyébként sokkal több helyen elmegy, mint egy összkerekes
0: autó. Na jó, de hát a 4x4 az az.
2: Tehát a motorosokat, hogyha megemlítjük, tehát ott olyan szinten tudnak motorozni, hogy állva hagyják az összkerekes épített autókat.
0: Jó, hát ez nyilván, mert a súly...
2: Ez teljesen más kategória.
3: Hát meg ő kísérővel is mennek egyébként. Hát a,
2: kísérővel?
3: Hát most is a 26-osban lehetett látni, hogy volt egy pár olyan motoros része, akinek volt a mögötte ment a kísérője, szervizese.
2: Ugye pont ez az, amit említettem, hogy nem szeretik a szervezők, hogyha nem versenybe mész, akkor nem nézik, tehát akkor mehetsz kísérőautóval, de nem szokott egyébként ez előfordulni. Az már sokkal inkább, hogy segítenek a résztvevők, a motoros résztvevőknek, hogy kisegítik azzal, hogy viszik a cuccukat, például napközben ne kelljen cipálni. Ilyen előfordul, ez nagyon...
0: A szabályos?
2: Tehát a versenykategórián kívül ez szabályos.
0: Csabi, te mondd meg nekem, melyik az a szabály, amit ha esik, ha fúj, az be kell tartani? Mondj egy olyat, van-e olyan kőbevésett szabály? Tök mindegy, hogy mi az, tudsz-e róla, vagy te?
2: Senkit nem hagyunk ott a sivatag közepén.
0: Hát ez
2: mindenkinek segítünk.
0: Jó, de hát ez emberileg is normális.
2: Ez emberileg is, de ott egymásra vagyunk bízva.
3: Igen, én is arra akartam igazán rátérni, hogy itt nem vagyunk ott senkit serbe, hogyha olyan nagy probléma van, úgyhogy tényleg segítünk mindenkin.
0: De Csabi, én javaslom neked, hogy menjél 2028-ban velük. Mondom a miértjét, én tudod, mondtam vizuális alkatot, hogy lelki szemeim, majd becsukom a szemem, és a lelki szemeimmel látom, hogy hát mennek a fiúk a tranzittal, és azt látod, hogy amikor hárman vannak, akkor így megy az autó. És ezt csak azt fogod látni, ő te menj mögöttük, hogy hát így áll az autó. Figyelj, megy a hátulja le. Várjál, figyelj, figyelj. És így mozog a hátulja a kocsinak, és így mennek a homokba. Na most azt jelenti, hogy valószínű, hogy valami színesbőrű hölgyet felszedtek. Na most, hogy nem jó. És kiteszik azt a csajt, akkor neked fel kell azt venned? Hát gondolom én, hát azért csak kell segítség.
2: Csabi azt fogja.
0: Nem? Egy kis tutti-frutti.

0: Na jó, drágáim, akkor egy kis rock and roll a javából. Mi a véleményed erről? Fog ilyen zene szólni, Csabi? Szereted az ilyet?
1: Ah, mert persze, így van.
2: Minden.
0: Akkor hajrá!

0: Lehet, hogy most közönséges leszek. K-U-R-V-A. Nagyon szeretem ezt a zenét.
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.

0: Infomániások rádiója.
1: És nem akarja,
0: és nem akarja abba hagyni.
2: Hát ha nem is hagyjuk abba, de még egy dallammal elég itt vagyunk, illetve még egy dal szól ebből a kategóriából, aztán jönnek újra vendégeim, vendégeink, kával, hosszú kával.

0: Hát drágáim, gyorsan elmondom, mindazoknak, akik szeretnének velünk maradni, most 12 óra 21 perc van, tulajdonképpen valamivel több, mint fél óránk maradt még, és azt gondolom, hogy ez a témakör, ami tulajdonképpen, hogyha 4,5-5 órán keresztül itt ücsörögnétek, mint napostíbe a tojáskeltetőben, gondolom, akkor sem jutnánk a dolog végére. Annyi mindent és meg annyi mindent lehetne a témakörről beszélni, és ezzel most elrabolom az időt a Marcellótól, azaz Mákvirágos barátomtól. Viszont ott tartottunk, hogy kitettek, képzeljétek el, ha valaki most csatlakozott volna, a tranzitba betettek lányokat, színesbőrű hölgyeket, kitették őket, a lányokat, mert nem voltak jók. Háttérben érkezett Trabi Csabi a Skodájával, és felvette. Melyik városba vitted után? Csak mondd el kézre hallgatóknak, hogy hova vitted a Csabi?
1: Szeregá.
2: Nagcsotba vitte őket.
0: No, ott tartottunk, hogy ha műszaki paraméterében legutoljára arról beszél, hogy megemelted, motorikusan, fényben fönn vannak a lámpák, ugye, hogy lehessen látni. Ha jól emlékszem, akkor Csabiék, amikor itt voltak a Warburgosokkal.
1: Karcsiék.
0: Igen, akkor azok említettek, hogy vittek üzemanyagot, és különböző... Te milyen alkatrészt fogsz, tartalék alkatrészt ülni?
2: A tranzitnek típushibája van egy... középen a kardánál egy tartó csapágy. Ezt mindenképpen viszünk magunkkal legalább egy 4-5 darabot, mert az nagyon sűrűn tönkre szokott menni, tehát ez típus hibája. Váltót
0: de mindenképpen. De azért, mert amikor valami rossz van, akkor oda vágtok valamit, és azért, hogy miért mert tönkre?
2: Nem tudjuk. Tudni. Ez egy típus hibája, tehát ez tönkre szokott menni.
0: Csabi, te mint szerelő?
1: Hát, mármint az ő autójával kapcsolatosan?
0: Hát, hogy egyáltalán ez, amiről beszél, hogy ez miért mehet tönkre, vagy egyáltalán...
1: Az egy gyenge pontja igazán ennek az autónak.
0: Az anyaga, az alkatrésznek?
2: Igen.
1: Hát, tehát az egész az anyaga is igazán, vagy meg ez nem valami konstrukció hibás, igen.
0: Akkor tulajdonképpen szarautóval mennek most akkor.
2: Hát, így is lehet fogalmazni.
1: De szarba...
2: De szeretjük a kihívást.
1: Most felépítik majd szépen.
0: Milyen szép, meg milyen csúnyákat mondok én. Fúj magamból. Jó, és milyen extra felszerelés ez belül, ugyan mondtad, hogy mentek majd szállodába is, de mi az, amivel komfortosabbá
2: teszik? Nem szállodába nem megyünk.
0: Hát, hát szálloda, jó, hát száll ide. Igen, igen, a homok száll, ide száll, oda.
2: Mi inkább olyan szállásokat fogunk majd keresni, ami ilyen bungallószerűség. Ami autentikus, helyileg...
0: Igen.
2: Jó.
0: Mondtam, Csabi, mondtam.
1: Szerintem én is ugyanezzel fogom.
2: Mondtad, én szállodába, itthon is el lehet menni.
0: Csabi, amikor említetted, hogy jönnek, vagy jön be hozzá, akkor mondtam, hogy ez a csávó jó, bungaló, csajok, én érzem én, tehát ilyen, de
1: elmond itt
0: mondom
1: minden.
0: Én a végére, kiderülnek itt a huncutságok, lehet, hogy
2: csak az asszony ne tudjon.
0: Lehet, hogy van fix csajaként, már lelevezted vele, mi?
2: Le, persze. Ja. Egyébként vannak kint Afrikában barátaim.
0: Ezért nem viszitek a csajokat, a feleségeket.
2: Persze.
0: Vágom én,
2: egyébként várnak kint minket a barátaink. Érdekes, hogy nagyon nyitottak és nagyon, nagyon jó srácoknak tűnnek, meg a mostani mezőny is volt, akiket meglátogatott, és így tudjuk, hogy ők tényleg létező személyek, és tényleg volt olyan, aki nem követelte az ajándékot, hanem ő küldött haza például kávét. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy általában
0: Afrikából kávét.
2: Afrikából kávét. És képzeld el, hogy általában úgy írnak rám is, hogy eladó az autód, meg hogy... hozzál nekünk telefont, meg mit tudom én, és akkor vannak közben mellette ezek a jófej srácok, akik azt mondják, hogy gyere, várunk sok szeretettel, bemutatunk mindent neked. Tehát ilyen helyi idegen vezetőként fognak nekünk
0: picit
2: segíteni.
0: Beszéljetek közben, érkezett egy vendégem, beszélgessetek egy picit, bocsánat.
1: Hát akkor igazán most... barátom, akkor közösen fogjuk kihasználni a lehetőségeket. Úgyhogy, ha lehet, akkor rajta.
2: Nem, mert Zolit kikapcsoltuk legalább.
1: Igen. Úgyhogy, ha sikerül így közösen egy csapatba indulni, akkor azért itt egymást támogatjuk, meg azért a kikapcsolódásokat, és kivesszük a részükben, hogy közösen vagy.
2: Viszünk vonókötelet, aztán majd húzzuk.
1: Húzikáljuk egymást majd, igen. Húzikáljuk egymást majd.
2: Minket nehezen, az biztosan. 2,5-3 tonnára számítunk egyébként össúlyba.
1: Hát, igen. És majd keressük pedig itt a nehézségeket itt az indulás alatt, de mindenki kell használni.
2: Tényleg, és Skoda pick-up szerinted bírni fogja a sivatagi dűnéket?
1: Biztos vagyok benne, igen. Úgyhogy már bőven teszteltem ezt az autót, úgyhogy ez már tényleg mindent kibírt már. Hát a biztos, hát a biztos, hogyha végigben nyilvánvaló, de én a biztos sem merek fogadni, hogy az autó végig fogja vinni. probléma is. Hát lehet, hogy lesznek rajta apró... Mindenkinek bármilyen apró hiba beüthet, beadja a krakkot, de eleve nem is úgy állok hozzá dologhoz, hogy most ez így fog történni. Hát én úgy nézem a jobbik oldalát, hogy nem lesz felesleg probléma.
2: Egyébként nekem meg azt mondja mindenki, hogy a Transit az irdatlan rossz terepjáró képességű autó. Én ezt nagyon-nagyon megcáfolom, nagyon jó terepjáró képessége van. Szoktam kijárni a barátaimhoz, mikor szántanak meg, mit tudom én, és szántóföldön keresztül, mindenféle terepviszonyon keresztül nagyon megbízhatóan teljesített eddig.
0: Azt vettem észre, és mekkora királyság, de hallgatóknak mondom, akik esetleg csak hallgatnak, de nem nézik az élőadást, mert hogy kint van az élőadás is a te jó voltodból, hogy jött itt egy barátom, és azt hittem, hogy hozzám jön, de egy pár másodpercet beszéltem vele, és azt vettem észre közben, ha nem beszélek, tök jó el vagytok, nem kellek én ide.
2: Látod, mondta, kizártunk. Innentől vezetjük mi a műsort, köszi.
0: Hát a Csabi amúgy is már nagyon-nagyon kacsingat ebbe az irányba, még hogy majd szintén önállóan, stb. Megvan a lehetősége rá, a többiről majd beszélünk. Egy gyűjteményes válogatás mindazoktól, akik szeretik a igazi rock'n'rollt. Csak megint másképpen.

0: Mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Hát bizony, még mindig itt vagyunk, és ez még további 30 percig fog szólni. Mármint a hányatatásaitok. Drágaim, egészen vidám sztorikat beszéltünk, egy önmagában már az a sztori, hogy az embereknek megvan a lehetősége. Egy valaki kitalálta, Villám Géza, kitalált ezt a Bamako őrületet, és bizony, ez egy őrületesen jó kikapcsolás, óriási kaland lett, gondolom. Ezzel mindenki egyetért, Csabi Travi, te is egyetért, ez egy óriási kaland, és nagy valószínűséggel ez egy pozitív történet mindenki számára. Viszont az a furcsa helyzet állott elő, és engedtessék meg az óriási luxus, ugyanbár ez nem luxus, de miután tudomásról jutott egy apróság, ami bizonyos helyzetben, sőt, mi több, ez nem is annyira apróság. Na, mindjárt megértitek, hogy miről van szó. Egy kicsit egy negatívabb sztorinak fog hangozni, amiről beszélni fogok, de viszont meglátjátok a végére, hogy pozitívvá változott. És mint minden dolog, azt szokták volt mondani, én is magam azt vallom, hogy a gonosz ellen csak gonoszsággal lehet győzni. Mert ha valaki gonosz, és aki szeretetben él, akkor az nem tud gonosz lenni, tehát nem fogja tudni lenni a gonosz, mert a gonosz mindig gonosz lesz. Viszont csak működik a szeretet és a megbocsátás. És igenis azért vannak jópofa dolgok a világon, emberek kitalálnak dolgokat, mert a másik, akinek problémát okoznak, akkor azzal a valamivel, jelen esetben Bamakóval, egy picit túl tud lenni a dolgokon, és most tessék mindenki által jó mély levegőt venni, üljetek, egy kicsit le is halkítom a zenét, még jobban, hogy halljátok, amiről beszélek. Konkrétan és részletekbe menően nem tudok semmit, de azt tudom, és még lejjebb veszem a zenét, hogy... És hát remélem, hogy Mákvirág barátom, Marcello megosztja velünk, ha nem is részletekben menően, de azt a szomorú sztorit, hogy vele szemben történt egyszer egy egészen, hát ezt nem tudom másként kifejezni, egy nagyon-nagyon csúnya dolog. Ha jól emlékszem, és akkor erről beszéltünk, de én sem tudok részleteket. Ha tudom, és már például te mondtad, hogy gyilkossági kísérletet tettek ellened. Hogy ki, meg mi, az, és ezt most mondom hallgatónak szó szerint. Tehát Marcellónak a feje tetején varrások vannak, ami többek között, de ezt majd te elmondod, illetve a dolog lényege. Valaki meg akarta őt ölni. Nem hiszem, hogy sok ember ezt átélheti, mert hála Istennek nem. Ezért senkinek nem lett halvány fingunk sincs arról, hogy ezt hogy lehet túlélni. Viszont ez a Bamako is adott egy lehetőséget, egy löketet, hogy túl tud magad tenni a dolgokon, és újra vidám tudjál lenni, újra tudjál mosolyogni, újra meg tudsz bocsájtani embereknek. No, akkor előjárom, ha megosztod velünk, megtisztelsz minket egy pár mondattal, megköszönjük.
2: Hát így van, ez a gyilkossági kísérlet, ez a kocsmában történt ellenem. Ugye ki voltak tiltva a személyek, és ez nem nagyon tetszett nekik. Most tényleg én sem megyek bele a részletekbe, hát az a történetnek a pozitív része, hogy mindebből, hát hogy mondjam?
1: Hát hogy történt? Ez egy törzs vendéged volt?
2: Részben igen. Uh-huh. És az a lényeg, hogy ilyen agyi sérülésektől kezdve öt helyen varták össze a fejemet, és rengeteg, 4 gerincsérvem lett ebből a dologból, meg ilyen beszédközponti témák, meg rövidtávú memória problémák.
1: Bocsánat, hogy beleszólok, ezt mondtam az elő, mindig elő fog fordulni. De tegyük a helyre a hallgatóknak, hogy hála a jó Istennek, ebből semmilyen maradandó történet, ami nem, amit a beszédközpontra gondolok, meg agyik problémák, maximum fizikai problémát okozott.
2: Ez úgy néz ki ez a dolog, hogy a Semmelweis Egyetemre jártam nagyon nagy

0: Nagyon sokáig. Rengeteget dolgoztunk azon, hogy egyáltalán tudjak beszélni. Tehát én menni nem tudtam, és innen épültem föl. Tehát én szó szerint kísértek, meg tolókocsiba toltak, és nem tudtam beszélni két egy összefüggő mondatot, nem tudtam elmondani egymás után. Olyan szinten voltam korlátozva lényegében, és ebből, hát ugye lettek maradandó dolgok, amit soha az életben nem fogok kigyógyulni, de viszont azért is indulok a Bamakón, hogy példát mutassak, hogy egy gyilkossági kísérlet után is van élet.
1: Lábra lehet állni.
0: Föl lehet állni, és utána bárki, tehát ez tényleg bárki végig tudja csinálni, még olyan is, aki a padlóról kell föl. Ez teljes mértékben én ezt hangoztatni is fogom, hogy bárki induljon tényleg.
1: Nem akarok ötletet adni, és nem akarok észt osztani, meg butaságosan mondani, úgyhogy majd eldöntöd. Ha jót mondok, akkor gondold végig, ha rosszat, azonnal dobd ki magadból, meg egyáltalán. Én a helyedben, és ezzel nem saját magadat, a saját melledet verni, mert nyilván ahhoz, hogy ebből ki tudtál mászni, meg egyáltalán helyre tudtál állni.
0: Rengeteg időbe.
1: És nem csak idő, hanem az akaratod igen, kellett hozzá. Igen. Hiszen van nekem egy nagyon kedves barátom, gyógyszerész, akivel nagyon sokat szoktunk beszélgetni más dolgokról, de egy alkalommal beszélgetünk arról, hogy bizony-bizony a gyógyszer önmagában véve 20-30% az, amit hozzátesz az emberi gyógyuláshoz, a többit mi fejben teszünk hozzá, tehát ha akarunk valamit, elméletben akkor az sikerül.
0: Ez abszolút mértékben egyetértek.
1: És tehát így van. Na most én a helyedbe, és most itt így a vége fele még van időnk, kevés, én helyedben valamilyen nyomást, nem jó szót mondtam, bocsánat, valahogy nyomatékosítanám, tennék vagy csinálnék, akkor részletekben, nincs előttem semmi konkrétum, csak ötlet ebben a pillanatban villant be, hogy egy nagy távlát, egy mulinót, egy plakátot, egy olyas valamivel az emberek felé ezt kinyilvánítanám, megmutatnám nekik, ha nem is a fejetetőt, bocsánat, de hogy közölném velük, hogy te mind mentél keresztül, valahogy nagyon burkoltan, de mégis röviden, tömören, és akkor adnál alá általad megfogalmazott, vagy akár ógörög gondolkodók aforizmáit felhasználva valami olyan tippet, valami olyan ötletet, amivel kifele te meg tudod mutatni.
0: Értem,
1: a világnak.
0: Értem, mire gondolsz, hogy... én abszolút úgy állok hozzá.
1: A busznak az oldalát, én tudja, teleraknám a busznak az oldalát.
0: Mindenképpen...
1: Tehát lennének feliratok rajta.
0: Lesznek rajta feliratok, és ezt valahogy úgy fogjuk tálalni, hogy érezze mindenki, hogy vannak ilyen sorsok, akik ilyenen mennek keresztül, nem sok van, sőt én a Bamakón úgy tudom, hogy nem is indult még olyan ember, aki ilyenből állt föl, tehát ez abszolút egyelőre én úgy tudom, hogy egyedi.
1: Nézzük a dolognak most hirtelen egy kicsit, mindenki gondolom most, hogy ezeket hallották, egy kicsit megzökkentek. Most nézzünk egy nagyon pozitívat. Mi ennek a legnagyobb pozitivitása számodra? Azon kívül ebben semmi pozitív nem volt.
0: Az a közösség, amit a Bamako képvisel, az egy, én már nem is közösségnek hívom, hanem a családnak. Tehát az a családias hangulat, hogy mindenki befogad mindenkit, nem nagyon tudok róla, hogy itt köpködés lenne egymásra. Tehát mindig, még itthon is az életben is segítenek egymásnak. Nagyon sok barátom lett a Bamako által, és én abszolút pozitívként tekintek fel
1: az egész dologra. Arra vonatkozóan, hogy ezt a sztorit, akikkel eddig felvetted a kapcsolatot, most itt csak kimondottan a Bamakón indulókról beszélek, azok szintén tudják ezt a sztorit, vagy csak egy szűk réteg, egy szűk kör, illetve nem gondoltál arra, vagy ha igen, akkor most mondom. úgynevezett, azt hogy kellene mondanom, ilyen életviteli tanácsadást is tehetnél, akár most nyilván nem gondolkodtál ezen soha, meg életedben először ülsz mikrofon előtt, de összetudnád, ha te most elmondanád az első pillanattól kezdve, amikor ez a sztori megtörtént, egészen eddig a pillanatig, annyi minden olyan dolognak kellett történni, és történt is, biztos vagy benne, amivel még nagyobb inspirációt tudnál adni azoknak, akik ugyan nem, hát nyilván nem ez mennek keresztül, de hasonló kaliberű problémái vannak, legyen az egy általános betegség, vagy egy lelki meg, mert ez a fizikai állapoton kívül, ez lelkileg is nagyon megviselheti az embereket. Hát
0: lelkileg ebből nagyon-nagyon nehéz.
1: Soha nem lehet felállni igazán.
0: 100%-os sosem leszek szerintem.
1: Ráadásul nem megyek veletek, tehát ezért sem.
0: Hát, igen.
1: Tegyük vidámmal a dolgot. Menjünk át vidámságba.
0: Figyelj, én azt tudom mondani, hogy eddig egy szűk réteg tudta, tehát a környezetem, a helybéliek. Voltunk benne a heol.hu-n újságban, írtak volunk cikket, tehát ott egy hivatalos cikk született volunk. Azt hiszem március közepén végén jelent meg. De ugye 2 éve történt, és most hozta nyilvánosságra az ügyészség.
1: Mert eddig a nyomorultnak az ártatlanság vélelme miatt nem lehetett ezt publikálni, vagy?
0: Igen, körülbelül.
1: És most hoztak ítéletet?
0: Nem hoztak még ítéletet, folyamatban van.
1: Mit javasolt az ügyészség?
0: Mármint mivel
1: kapcsolatban? A vádlottal szembe.
0: Most
1: hát a gyilkossági kísérlete kapcsolatban. Az ember mit kapott érte?
0: Egyelőre még semmit.
1: De mi az, ami kilátásban helyezve neki?
0: Hát nagyon sokáig fognak ülni.
1: Igen. Hányan voltak?
0: Hát 3-an.
1: No, akkor itt ez a pont.
0: Egyébként a barátaim azok tudják, meg a Bamako szervezők is, és a szervezők is teljes mértékben ki voltak akadva, ők se hallottak még ilyet. Úgyhogy tényleg a egyedi kategória.
1: Drága Mágvirág barátom, itt most zárjuk ezt le, jó? Let's have a party! Induljon a party pozitív dolgokkal! Remélem, hogy a folytatás is pozitív lesz számodra, és elképesztő nagy sikert kívánunk. Már csak 4 óránk van hátra, és ezt most komolyan mondtam, hogy gratulom mindenért, hogy hál lábra álltál.
0: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mit, magadnak köszönt. A dal cím is azt mondja, let's have a party! Ugye ezt a partit el fogják indítani Bamako 2028. Marcello Mastroianni alias

0: Na jó. A folytatásban Mr. Perez Prado latin zenéjére fogunk dumálni. A mai vendégem Trabi, aki elképesztő, hát egy kicsit ő is most nagyon megfázott ez az amaz, úgyhogy végzi a dolgát, telefonál, rendkívül elfoglalt, és ez nem baj, mert közben itt van velünk a folytatásban is még negyed órán keresztül Marcello Mastroianni alias Mákvirág, és hát lassan-lassan, de meg kell oldanunk összefoglalni a mai napot. Van-e még olyan sztori, amit szeretnél ezután a nagyon-nagyon szomorú történet után felejtsük kell, véget ért, lábra álltál, jól vagy, vannak terveid, csak pénz még nem annyi van, úgyhogy,
1: igen.
0: Majd ezt az ominózus dobozt, ezt az adománygyűjtő dobozt, csináld meg, tedd ki. Mondanám azt, de én nem dönthetek egyedül, ebben a dologban, hogy itt a rádióban is teszünk be, csak itt az a helyzet, hogy a nap 24 órájában szól a rádiónk, de programok, illetve élőadások és rendezvények nem, csak ilyen beszélgetések, mint a non-profit rádió vagyunk, és karitatív tevékenységet folytatunk, tehát nincs minden napra beütemezve a vendég, és hát nem tudom, hogy még 2028-ig összetudunk neked egy sok pénzt gyűjteni, de majd ezt megbeszélem a rádió vezetőségével, hogy engedélyezik-e itt egy ilyen, nem tudom, melynek valami hivatalos részét kell-e engedélyt kérni.
1: Nem tudom, őszinte leszek. Viszont csapatot azt valószínűleg, hogy alapítani fogunk, versenycsapatot vagy egyesületet, esetleg alapítványt. Tehát,
0: akkor azt most kellene megtennetek, mert igen, az alapítványt tesztek erre, lehet, tök jó ötlet, lehet. Az csak jövő évtől fog aktuálissá válni az adományfogadás.
1: Igen,
0: mert egy év, van ott
1: két
0: egy
1: évén, úgy tudom.
0: Akkor meg pláne most kellene elkezdeni.
1: Ettől függetlenül meg fogjuk csinálni, meg gyűjteni fogunk afrikaiaknak is, tehát ott ki fogunk nézni iskolát, meg egyéb intézményt, ami tényleg mi van, nézünk utána.
0: Van kapcsolatod olyanokkal, akik már voltak, és akkor ilyen...
1: Van kapcsolatunk, mindenképpen velük is egyeztetek, meg írták is össze egyébként, hogy a 26-os indulók, hogy hova érdemes, meg hova nem, de mindenképpen még a saját felkutatásaimból is, tehát amit én saját magam nézek ki.
0: Hány emberre vagy kapcsolatban a múlt béli bamakosokkal?
1: A 26-os futamból kb. 30 fővel.
0: Na hát azért 30 fővel
1: összesen, összesen legalább egy 50-60, akivel úgy azt mondom, hogy
0: Kapaszkodj meg. Én most felajánlok neked valamit. Már nem tudom, hogy megérdemle, de ez már kiderült. Azt tudom felajánlani neked, hogyha, de ez a te dolgod lesz, tehát te intézel mindent, hogy bár még odébb van 2028, de hát haladni kell, és hát rengeteg teendő van ezzel kapcsolatban, biztos vagy benne, de mekkora a befogadó képesség a kocsmádnak?
1: A kocsmának?
0: Jó, hát, de az messze van. Mit mondtál, hol vagy?
1: De 60 kilométer.
0: 60. Ja, 60 mellett van valahol, igen.
1: Hát 70 kilométer.
0: Hát és a baráti kör az onnan, abból a körből van.
1: Igen, igen, igen.
0: És akkor a többi bamakós meg nyilván
1: nem, egyébként a bamakósok azok országszerte
0: hát,
1: vannak.
0: De az a nyilvánvaló, igen.
1: Az, tehát elég tág. Egyébként fogunk csinálni ilyen autós, motoros rendezvényeket
0: jó,
1: is.
0: Jó, akkor a felajánlásom a következő, bár ezt mondjuk adás után is megtehettem volna, hogy nem terheljük a hallgatókat ilyen baromsággal, amit én kitalálok, de a felajánlásom az, hogy azon túlmennek, hogy rádiózom, de mellékállásban, illetve inkább úgy mondom, hogy főállásban. Házi Gizda vagyok itt, ez a nevem, illetve Troll Zoli, illetve a fő tevékenység. Nem szeretem azt a szót, hogy DJ, mert nem szeretem, de hát az a fő tevékenységem. Ergo, akkor most mindenfajta féle olyan dolog, ami neked esetleg pozitív lesz, illetve plusz bevételt tud nyújtani. Az azt jelenti, nemes egyszerűséggel, hogy ha az üzletedben össze tudsz hozni 50, 60, 70, 80, tök mindegy hány embert, én viszek hangot, fényt, és csinálunk egy olyan bulit, ez teljesen lehet egy rock, lehet egy retro buli, táncos estet magyarul.
1: Egyébként nagyon várják már a nyitást. Egyébként nagyon fontos dolog, hogy nevét még nem mondtuk a üzletnek. Null pont zártkövű klub lesz a neve.
0: Na most ezért fizetni fog az ORTT büntetés nekem. Vagy fordítva, mert bemondtunk valamit, de nem baj.
1: Nem baj.
0: Nem baj.
1: Majd kifizetjük.
0: Neked nem baj, nekem kell.
1: Majd kifizetjük. Jó, majd meghívjuk
0: őket bográcsolni. Rövidebbre fogom. Tehát, hogyha szervezél egy bulit, én viszem hozzá a hangot, a fényt, a zenét, és igen, egy táncos rendezvény, beszélgetős, felajánlós, mindenféle dolgot egy bizonyos napon feltéve az nekem az a pillanat éppen.
1: Megbolindítalak egy kicsit, 100 éves kemencénk van bent a beltérben.
0: Engem azért nem tudsz, mert én kaját és azért eszem csak kizárólagosan, hogy ne halljak éhen. Tehát én egy nap csak egyszer eszem, ez komolyan.
1: Hát még nem ettél egy bográcsunkból.
0: Az lehetséges, de ha nem babgulyás gomba, nem is érdekel. Az az egyetlen.
1: Azt is főzhetünk.
0: Az az egyetlen. Madártejet tudtok csinálni?
1: Mindent.
0: Na jó, akkor ezt megbeszéltük, majd adás után folytatjuk. Na, drága kedves hallgatónk, Trabi Csabi folyamatosan telefonálgat, úgyhogy rendkívül fontos. Hát persze, miután szerelő, így hát a vendégekkel, az ügyfelekkel is kell foglalkozni. Van 10 percünk, megkérlek tisztelettel, hogy gondold végig, hogy mi az, amivel tudnánk zárni a programot. Még egy zenét azért adunk a hallgatóknak, hogy ne unatkozzanak. Ladies and gentlemen, well, all right, everybody! Ma már egyszer szerepelt, de most egy gyűjteményes válogatáson, és egy kicsit másképpen Little Richard és a dal. Hangyányi Afro House, ki, hát nem tudom kinek, hogy tetszik, de mindjárt kiderül.

az is mekkora királyság, hogy az arab népzene meg a Afro House egy gyűjteményes válogatásban. Mondhat bárki bármit? Én nagyon csipázom az ilyet. És ha netán-talán-talán-netán-tán hallgató közül lesz olyan, aki marad közöttünk, azoknak elmondom, hogy egy órakor, azaz most nem sokára abba hagyjuk, vendégeinktől el fogok búcsúzni, és 13 óra 00 és 14 óra 00 között. Tehát egy órán keresztül Kis Pál és a Boars, valamint a Kis Csillag zenekar, Lovasi András és Népi zenekar fog játszani, mint mindig az Auto DJ-ben. Viszont 14.00-kor gyertek vissza, ha addig nem is maradtok itt velünk, mert bizony ilyen és ehhez hasonló zenék már csak jó magam, és csak zenék fognak szólni. Egy-két őrültek házát be fogok diktálni. És bár most hétfő van, jellegzetes, és sokat mondom, hogy bizony a hétvége, hogy hogy sikerült, azt majd ti eldöntitek, majd arról tudtok beszélni, megírjátok nekem, és ha másnap tudod, hogy milyen volt a hétvégi buli, akkor kárba veszett a PR-ra töltött pénzetek, gondolom én. A barátom meg azt mondta, hogy soha a büdös életben nem sajnálta azokat, akik soha nem isznak, mert amikor felkelnek reggel, ugyanúgy érzik magukat, mint előző este. Meg hogy egyébként egész nap fogják magukat. Szóval drágáim, 14.00-kor újra találkozunk velem. 2 órában napénk újdonságai szólnak, Afro House-a, Latinnal párosítva. De most jelen pillanatban még jön a búcsú pillanata, a vendége.

0: Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
2: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
1: Még mindig érdemes felünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dalok a hallgatóké.
1: A zene mindenkié, már a tiéd is.
3: Az első számú rádió.

0: egy mikrofonnál most. Tóth Zoli.
1: Hát, drágáim, eljutottunk az a ponthoz, pillanathoz, amikor lassan-lassan, de el kell, hogy búcsúzunk egymástól, sőt, mi többel is fogunk egymástól búcsúzni. Trabi Csabinak a munka köré feladatait ellátta, és visszaérkezett legalábbis azért, hogy el tudja ő is tőletek búcsúzni. Abban a reményben, hogy bízunk benne, hogy még fogunk találkozni, hogy mikor és hogyan, arról majd a Facebook oldalunkon fogunk tudni benneteket tájékoztatni, illetve a vendégeink a saját Facebook oldalukon majd megírják nektek, már, és most mondom nektek is, Csabi neked is, illetve Marcello Mastroiannak is, hogy majd megüzenem néktek, vagyis hát nem, nézzétek ti a rádiónk oldalát, és akkor látni persze, fogjátok. Persze,
2: követjük majd.
1: Köszönjük szépen. Csak azért, hogy lássátok már legközelebb, hogy hétfőn, vagy csütörtökön, jövő héten, vagy azután nem tudom, előre be vannak már prognosztizálva, hogy milyen adások kerülnek minden héten, minden csütörtökön ismétlésben 6-tól 8-ig, de majd megtudjátok és kiírjátok. Viszont mivel fogunk most elbúcsúzni a hallgatóktól, azaz milyen olyan dolog van, amit szeretnél elmondani?
2: Milyen dolog van? Hát amit tőlünk a nézők és a hallgatók majd láthatnak, elég gőzültek leszünk, tehát mi lehet, hogy Karcsi bácsiéknak a fürdőkágyas projektjét azt mi megvalósítjuk.
1: Mi ez a fürdőkágy? Várjál, mi ez?
3: Amiről hát szó is volt igazán, hogy bármivel lehet indulni.
2: Bármivel lehet indulni, és én mielőtt jöttek Karcsi bácsiék, bedobtam neki viccből, éjszaka beszéltünk.
1: Fürdőkád lesz autó?
2: Mondom, fürdőkáddal indult már valaki, és akkor felnevetett Karcsi, hogy hát azzal még biztos, hogy nem, az már is
1: tudom. De itt a lehetőség, hát rakjátok föl a tetőre, a kocsi tetejére.
2: Visszük.
3: És kötélre meg lehet egymás húzni majd. Beleülsz, azt húzzuk majd.
1: Hát de raktok rá négy, várj, de most.
2: Nem,
1: mi
2: teszünk bele motort
1: is. Nem kell, négy kerék föl, hátra kötni, és ott izé.
2: Hát az úgy nem buli. Az úgy nem buli.
1: Tibi Csoki.
3: Így van, igazad van, Zoli.
1: Na hát.
2: De az is lehet, hogy MTZ-vel megyünk majd utána.
1: Csavinak jobb ötlete volt.
2: Hát jobb ötlete volt.
1: Monokötél, érted? El nem veszít benneteket. Lerobbanni se tudtok, ha csak el nem szakad a kötél.
2: Nem, egyébként tényleg nagyon sok dolog van, amit majd megvalósítunk kint a sivatag közepén, úgyhogy azt érdemes lesz követni.
1: Na az ebben ne avassatok be, mert pasik vagytok, csak ezt nem szeretnénk hallani.
2: Nem, a fekete nőkkel fogjuk ezt megvalósítani.
1: Jó van. Kedves drága hallgatók, mindenkinek nagyon-nagyon tisztelettel és köszönettel vagyok vendégeink iránt, velük szemben. Köszönöm, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy tartalmas információkat hallottak a hallgatók. Ha nem, akkor így jártatok. Illetve már, mint a hallgatók jártak, így érted. Tekerjetek egy másik rádió csatornára, ha jó volt, akkor hallgassátok vissza majd, hogy mikor megírják a Facebook oldalukon. Trabi Csabi, köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Legközelebb részes többet és intenzívebben, ne a telefonnal foglalkozzál, mert jó munkát dolgozni is kell néha, persze. Hát drága mákvirágom, Marcello Mastroianni, ezt kiadom neked kötelezően, meg kell keresned. Van a videó, nem tudom, vagy egy filmszolgáltató. Nézd meg egy filmet. És várjál, ráadásul tök jó fej, mikor lehet, hogy hasonlít se. Jó, neki nem volt szemüveg a szemén.
2: Le tudom venni, tehát a szemüveg az levehető, tudod.
1: No, hát akkor tulajdonképpen elköszönünk mindenkitől, Isten áldjon benneteket.
2: Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok.
1: Most annyit mondunk, hogy jó napot, viszontlátásra.
3: Viszontlátásra,
1: szedjük oda végére, hogy jó éjszakát.
2: Torino.
1: Jó éjszakát.
3: Sziasztok.
1: Szevasztok.
2: Sziasztok,
1: köszönjük, szevasztok.

0: csak vör és ínye zene. The Best Music Channel.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: The best music channel.
1: A Vidámság rádiója.
2: Mi veled vagyunk. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.
3: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
4: A mikrofonnál most Tóth Szoli.

0: Jó reggelt, drága fülem! Hú, de nagyon-nagyon-nagyon köszöntünk mindenkit, és legfőképpen azért is, mert a mai délután 2 óra és 4 óra között olyan zenék fognak szólni, amelyet nagyon bízom benne, hogy majd lassan-lassan meg fogtok szeretgetni, mert bizony-bizony a jövő valószínűsíthető az AI-on kívül, a mesterséges intelligencián kívül, a dinamikus és persze a robbanékos zenének a főszerepét fogja játszani, és ehhez kell bizony a mai hangzás. Frequency. Egy igazi frekvencia. De ez nem frekvencia, hanem egy internetes rádió, azaz www.sladeradio.hu oldalon vagytok, jó helyen jártok, és akkor ebben a pillanatban elindul útjára 2 óra zene, ritka szöveggel, és ezt már milliószor megígértem nektek, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés duma lesz, ráadásul jó zenével, mint mindig.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Itt a csengő hang.

Drága kedves mindenki, ez itt a Strada Rádió, és az az adás, ami most ebben a pillanatban szól, csak zene, hétfő nappal, ismétlésre fog kerülni majdan egy esti órákban. Valamikor 6 és 8 óra között, vagy éppen csütörtökön. Ezt ebben a pillanatban nem tudom nektek megmondani, de ígérem, és hogy majd kitesszük a Facebook oldalra, azaz a rádió Facebook oldalára, nézzétek előszeretettel, figyelgessétek! Hiszen minden egyes adás, ami napközben szól, általában, és 99,99%-ban, hétfőn este 6-tól 8-ig van csütörtökön, kettő időpont az én időpontom, amelyben trollzóit hallgathatjátok, avagy hányatatásaitok itt soha nem érnek véget, mi csak most kezdődik. Szóval, a bevezető szöveg után jön a mai nap mix programja, 30 perc dumamentes, és keverem, kutyulom a zenéket egymás után. Hajrá, szevasztok, jó reggelt!

0: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcfokolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
1: Ez a Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
2: Hát bizony, drága aranyfüleim, az elmúlt 28 percben nem volt különösképpen értelme mikrofonhoz nyúlni. Teszem, most is minden csak azért, hogy elmondjam számotokra. A mai program, ez a délutáni program, bár ma hétfő van, valószínűsíthető, hogy vagy szintén hétfőn, este 6-tól 8, 6 és 8 között, vagy csütörtökön. Valamelyik csütörtökön, jövő hét, vagy azokáten, nem tudom, jövő héten lehet, vagy az követő héten, ezt sem tudom most megmondani számotokra. De rendszeresen és standard, stabilan mondom, hogy nézzetek fel a rádión Facebook oldalára, és akkor láthatjátok, hogy mikor éppen milyen élő program van. Most jelen pillanatban hétfő van, és 14 óra 27 perc, értelemszerűen feleséges azt mondom, hogy jó estét kívánok mindenkinek! A mai napon, ezen a délutánon az afro és latin house kedvelőknek szólnak a dallamok, és hogy mennyire fog ez tetsző lenni számotokra, az a továbbiakban kiderül, már csak azért is, mert nincs vége ennek a programnak. Lesz egy-két igazán klasszikusnak mondható dallam kollekció, amit hát tulajdonképpen a feldolgozások korában élve, az ember azt mondja, jó, de szeretnénk valami más hallani. Úgyhogy most ez be fog következni, meg fogjátok kapni, és el fogom indítani. Nos, hogyha valaki valamilyen zenét már megszokott, megszeretett, annak teljesen mindegy, hogy milyen variációban szól, viszont most valóban egy igazi klasszikus feldolgozás, mint ahogy egyébként ezt már tőlem megszokhattátok. Próbálkozom mindig olyan zenéket játszani, amit még nem ismertek, vagy ha ismeritek, nem ugyanúgy, és ezt nap mint nap elmondom 28.956.788-szor, úgyhogy különösképpen csak ismétlem önmagamat, de ezt most én nagyon szépen befejezem.

0: színesebb, még fülben ászóbb, még jobban megzenésítve.
1: Kedvenceid!
0: Legjobb mai zenék! A legjobb válogatás!

Rendes mindenki, megpróbáljuk kihasználni az alkalmat, hogy hétfő van. Gondolom, sokan dolgoznak még, és az sem biztos, hogy egyáltalán minket hallgatnak, mert normális körülmények között az ember fél kettő után, vagy nem. Fél háromkor még dolgozik, ahogyan én jó magam is. De ez egy édes munka azért, hogy egy kicsit feldobjuk a délutánatokat. Nagyon-nagyon rossz idő van, de ez mégis hasznos, mert azt mondják, hogy bizony-bizony az asszály nem tesz jót a gazdáknak. De hát nekünk sem. Hála Istennek megérkezett a májusi eső, ami aranyat ér állítólag. És remélem, hogy a zenénk is aranyat ér mindenki számára, és egy picit el tudunk vonatkoztatni attól, hogy egyébként mindig az Auto DJ-ben Lovasi András népi zenekara, Kis Csillag és a Kis Pál is a Borz játszik. Hát persze. Igen, lehet, hogy most sokak számára ez egy borzalmas zenekai kategória, de hát Istenem.

Rájön, sok mindent mondani a rádiónkra, de az, hogy nem jó zenét játszunk, az nem igazán. De minden esetre egy tény, a kérések, kívánságok napja ma kimarad, mint egy szívküldi szívnek szívesen sem szerepel a programunkban. Ahogy nem játszunk mulatos zenét, viszont jó zenét, igen. Folyamatosan is standard szoktam volt mondani, hogy a zenék, amiket játszom, az lehetőleg, ha egy mód van rá, olyan, amit még nem hallottatok, vagy nem úgy, mint ami most éppen a pillanatban szól. Bang, bang! Bang, bang. A gyengébe kedvére, Mr. Michael Jackson. Csak másképpen. De milyen jól.

0: Igazi zenei különlegességek.
1: Zenei csemegék.
0: Csak itt hallható dalok szólnak nálunk éjjel-nappal.
2: Éjjel-nappal a hallgatókért.
1: Érezd magad jó!

0: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
1: Sajnos már csak a hanglemezek barázdai, meg a technológia őrzi meg Michael Jackson hangját. Michael Jackson! Nem, bizony. Michelangelo. Na Michelangelo? Michael Jackson. Egy beszélgetés az Amerikai Összesült Államok hentes voltból. Egy öregzöld dalom, és ezután is ugyanaz jön. Mark Ronson és népi zenekara.

0: Kedves drága együttlakók és vállófélben lévőt, azt gondolom, hogy a rádiónkra különösképpen nem lehet panasz, maximum, és pusztán csak azért, hogyha alkalmas, én csak túl sokat beszélek. De hát higgyetek el, erre, bizony mindig van valami válasz.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Az ismétlés a tudás atya, mondani szokták, és ez így van rendjén. Ha valami nem jó, akkor írjátok meg, milyen zenét szeretnétek, hogy milyen témakört boncolgassunk. A mai napon Bamako-ról volt szó, és majd lesz is erről még többet bővebben, mert egy kimeríthetetlen témakör. Kemény srácok elindulnak bizonyos helyszínekre, bizony a madár is elszáll onnan, ahonnan semmi keresni valója nincs. Ti maradjatok velünk, jó? Muszáj! Nagyon muszáj. Vegyetek levegőt, üljetek le, mert le fogtok ülni valószínű, mert ha szeretitek a rockzenét, vagy éppen a mai zenét, akkor most a kettőt együtt fogjátok megkapni. Nem is akárhogyan. Egy igazi és klasszikus feldolgozás. Jaj, nagyon jó hangzásokkal. Azt mondtam az előbb, az ismét és a tudás atya, igen, az ember önmagát ismétli, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor. Vannak szlogenek, amihez ragaszkodom. Ez ismételten ugyanaz lesz. Nincs új a nap alatt.

Drasztikus keverés. De drága, én most nem diszkóklubban vagytok, és teljesen 176-od rangú, hogy most igazán sikerül-e ritmusra, vagy nem, de nem is lehet. Semmi köze nem volt az előző ritmusnak a mostanihoz, és a folytatáshoz sem lesz köze. Mármint ami most szól, annak, ami eddig volt.

Térjük, de azt mondtam afro és latinaul. Akkor jön az utóbbi. Ismételtem pár perc, legalább minimum negyed óra a szöveg nélkül. És egy kis reggaeton a javából. Ilyen 14 óra 50 maga.

Mercy, mercy, mercy, mercy, mercy. Si vesce. Se la vi sona, lomba is a francia su, de a modari se sa London erre már beszéltünk, ahol nincs keresni valója, viszont nálunk van zene bőven. Úgyhogy nem kell sehova mennetek, maradjatok ennél a témánál, maradjatok ennél a csatornánál, vagyis ezen az interneten. A továbbiában is mégis mindig a reggaeton szól, reggae zene, de nem, ez nem Jamaica. Hát jogon mondhatjátok, igen, nem lehet egy kicsit más, de igen, ígérem nektek, most mennyi van? 3 óra, elmúlt 8 perccel. Lassancskán túl, nem lassan, de túl vagyunk a felinél. 16.00-ig fogjuk nyomni, és persze, akik ezt az ismétlésben fogják hallani, valamelyik hétfőn este 6 és 8, vagy csütörtök este 6-8 között csodálkozni fognak, hogy mi az, hogy 3 óra van. Mert akkor már valószínű, hogy közel 7 óra múlt, tehát akkor most aki hallgatja az ismétlést, annak elmondom, hogy 7 óra múlt 9 perccel. Mert hiszen 6-kor kezdünk, és 8-ig fog tartani.

0: zene és infomániások rádiója. És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
1: Hát, drágáim, engedtessék meg az óriási luxus, mint ezt sokszor szoktam mondani. La Plena. Saját kedvenceim egyike, hanem az egyik legjobb napjaim az Afro House zenében. De még ezt is egy picit megspékeljük reggaetonban.

0: Nincs mese, drágáim, csak meseszerű felvétel.
1: Az első számú rádió.
2: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.

0: Space Yards. Ao microfone mögött Tóth Zoli.
1: Hát még egy óra, igen, 15 óra 14 van az előbb, már mondtam, hogy 4 óráig minimum nem fogok dumálni, most is csak kizárólagosan azért teszem és mondom mindezt, mert írtak és üzentek, hogy jó, volt Afro House, most van egy kis reggaeton, lehetne kicsit slágeresebb, retrósabb dalamokat, de igen, az utolsó 4 órát annak fogjuk szentelni, addig azonban, hogy maradunk ennél a témánál. Még akkor is, hogyha mindenki azt mondja, hogy hű, bezzeg az én koromban, bezzeg a nagyanyám, meg ilyenek. Hát drágáim, mondhatja mindenki, de biztos, hogy az én gyermekkoromban is, amikor nagyanyám felnézett az égre, és nem az óráját, meg a dörzsölős telefon nézte, hanem felnézett az égre, és megmondta, hogy mennyi az idő. Hát a napszaktól függetlenül persze, azt is tudta, hogy merre van észak, merre van dél, mennyi az idő, tehát ennek a buta parasztnak, meg az öregasszonyoknak, meg mindenkinek azért jár egy csillagász, vagy valami meteorológus diploma, én ebből nem kérek, egyébként míg napjainkban azokat az igazi művészek, nagyon-nagyon-nagyon gyűlölöm. Gyerekek, most meg fogtok kövezni, mert ezek a celebeknek szólított és önsztár jelölt őrültek, akik magukat művésznek nevezik, ezek azt gondolják, hogy akikkel egyébként tele van a média, meg a social media, ezeket az embereket 100 évvel korábban a legutolsó csártából is elhajtották volna. Zenészek, hagyjad már! Csepürágok! Tehetségtelen kontárok! De ti és mi azt mondjuk nekik a Facebookon, de jó vagy, de ügyes vagy! De jól áll az a rongyad gatya! Az a szerencsétlen meg elhiszi. Nem áll, ne csináljátok! Mondjátok meg neki, szar vagy! És amikor a DJ kollégák DJ-nek nevezett kollégák azt mondják, megyek a hétvégén zenélni. Apád vannak a megboldogus búzsborongos izéje. Tudod, kik a zenészek? Csezd meg! Akik minimum egy zeneművészeti iskolába jártak, hanem is a főiskolára. Vagy egyébként fognak egy hangszert, valamit, mindegy mi az, gitár, dob, és megtanulnak rajta autodidakta módon, vagy bárhogyan. Azt igen, azt lehet mondani zenészeknek. De nem gőgösen pöffeszkedni,

ha ezt a témát nem folytatom. Jó, jó, még egy mondatot azért tegyük hozzá, hogyha de talán ezek közül, ha valaki egyáltalán elvégzi ezeket a bármilyen főiskolát, és az ott elsajátított tudással, mondjuk 200-300 évvel korábban élt volna, akkor bizony akár egy buta parasztlányt is elvehetett volna a feleségem, azt

0: egy pontos és fixa idea, hogy mitől normális, vagy nem normális a zene, vagy az ember, aki mindezt megpróbálja számotokra lejátszani, elindítani. Azt mondják, hogy a medúza is agy nélkül élte túl az elmúlt 600 millió évet, akkor mi bajunk lehet? Na mennyire király lenne legalább élnénk? Ha nem is 600 éve, de mondjuk egy 100 000-et. Jó lenne, az ki tudja. Ha belegondolunk abba, hogy 1940, nem akarom mondani, mikor volt végül a második világháború, gyakorlatilag 80 év. Egy ember öltő ma. Azóta mennyi minden változott, vagy ha belegondolunk abba, hogy 1900, nem is 40, mondjuk csak 1900 éven keresztül mindenki lovaskocsival járt, petromlámpa vagy éppen gyertya világított 1900 éven keresztül, és azóta mennyi minden változott. Nem csak a technológiáról beszélek, hanem mindenféle igényről. Ja, nyilvánvaló, hogy az igényeket a technológia és a fejlődés határozza meg. De hogy miért lett jóléti társadalom odáig, miért fajultunk, mint ahol éppen tartunk? Na ez nagy költőkérdés. Sokat beszélni, de jelenleg úgy tudom, hogy nincs rá hangulatom sem kedvem, és meg gondolom ráadásul benneket sem érdekel. Rengeteget beszéltük arról, meg szoktam mondani, hogy a feldolgozások korát éljük, és ez így van.
1: Ez a Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
0: Hát viszont, drágáim, egy olyan zenei kategória jön, és az utolsó fél órára rá is tesszük az íra pontot. Ha már feldolgozások korát éljük, egyszerűen nem tudok leszokni róla. Nyilván lehetne játszani eredetiben, de

Úgyhogy reggeleim, 36 percen keresztül folyamatosan régmúlt dalamai, egy kicsit mai hangzásra, kicsit, nem is annyira kicsit. Alátettek egy jó kis kungát, vagy éppenséggel valamilyen dinamikus 130-as BPM-et, és mindjárt már is megvan a mai korosztály kedvence.

0: Eddig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: A musical tribute to a legend of our lifetime.
0: Rádiózni jó. Együtt veletek.
2: Strada Rádió. Most és mindörökké.
3: Éjjel-nappal a hallgatókért.
4: A zenétől

0: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
0: A zene mindenkié, már a tiéd. Igazi zenei különlegességek.
1: Zenei csemegék.
0: Csak itt hallható dolog szólnak nálunk éjjel, nappal. Az

a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Stáda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

Közben érkezett egy telefon. És drágáim, a legszebb az egész, hogy a mikrofont elfelejtettem kikapcsolni, és bemondtam, igen, most betettünk egy jó kis mixet. Na hajrá!

Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Strada Rádió. Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: érezni jó. Együtt veletek.
1: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli. Tóth Zoli.
2: Night Fever, Night Fever, dehogy is ez egy délutáni fever, hétfőn. Aztán majd valamelyik hétfőn, vagy valamelyik csütörtökön este 6 és 8 között ismétlésre kerül. Na, már talán lehet Night Fever, és akkor, amikor valaki esti órákban nézi ezt, de ha nézi, hülye vagyok. Aki ezt este hétfőn vagy csütörtökön hallgatja, annak elmondom, hogy most mennyi az idő. Jó, 15, itt most 15.40. Akkor az azt jelenti, hogy 3-1-8 lesz 5 perc múlva. Biztos. Plusz minusz 1-2 perc.

0: Disney Hours. Au microfon mergem tot Zoli.
1: Hát viszont legeim, már csak 10 perc van hátra, aztán el kell, hogy búcsúzunk egymástól. Próbáltam keverni, kutyulni több-kevesebb sikerrel, régmúlt dalamai mai hangzással. Hát igen, igen, ezért jó, a modern technológia, ott tudjuk megállítani a zenét, ahol akarjuk. Bele tudunk scratchelni néha.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Strada Rádió. Most és mindörökké. Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. A zene és infomániások rádiója.
1: És nem akarja abba hagyni.

Sunshine, Sunshine! Hát most nincs nagyon napfény, gyerekek, de hát kell, igen, tudjuk, hogy asszály, és egyre sűrűbben, egyre rosszabb évről évre, egyre kevesebb csapadék jön Magyarországra. Ajaj! Azt mondják, hogy a májusi eső aranyat ér, reméljük, mert kell. Lehet ez félretenni. Tetszik, nem tetszik nektek, hogy most esik az eső? Örüljünk neki, mert különben nem ez kaja, pia, dinom, dánom. Azért, ha valaki tud itt a, esetleg, ha valaki esetleg vége lehet véletlenül talán tántán, valaki mégiscsak tudna itt a belvárosban egy jó kis pálmafás tengerpartot, írja meg nekem. Már csak egy felvétel maradt hátra. És ugyanan egy-két alkalommal már említettem volt, hogy a rádió nem játszik mulat a zenét, nem politizálunk, és nem sűrűn szól, lassul írai felvétel. Ezúttal ma kivételt fogok tenni, és saját kedvencém egyike fog szólni. De szerintem már sokan vagyunk ezzel. Az elmúlt időben egyre sűrűbben játszottam, pontosabban négyszer. Az elmúlt 5-6 adásból háromszor vagy négyszer biztos, hogy lejátszottam azt, amit már milliószor hallottam, aztán hosszú évekig nem, valahogy elém került. Meghallgattam fülhallgatón jó nagy hangerőn, és azt mondtam, hogy úristen, na jó, ez nem az a, nem, ez nem az az úristen. Ez nem a Valmáros úristen, attól kiver a víz. Na jó van, drágaim! Szép óvatosan sunyi vád kevertem egy dallamot. A zenét soha nem hagyjuk abba, legfeljebb csak most délután, de legközelebb találkozunk. Igen, ma már egyszer mondtam, hogy nincs sok mindenhez kedvem, de hát ez nem egy kívánságműsor, úgyhogy még egy dal, és aztán búcsúzom. Mondhatja bárki bármit, hogy abba kell hagyni, vagy nem kell abba hagyni? Ki tudja. Dancing Queen, hétfőn. Szóval, drágáim, nem elfelejteni, és akkor mondom még egyszer, hogy melyik hétfőn, vagy melyik csütörtökön, nem tudom, de este 6-tól 8-ig, valamelyik hétfőn 6 és 8 között, vagy valamelyik csütörtökön 6 és 8 között, ez ismétlésbe fog kerülni. Addig is, aki most van itt hétfőn velünk, hát 3 óra, 53-kor, azoknak reméljük, hogy nem sokára véget ér a munka, aki pedig majd legközelebb este hallgatják, azoknak nyugodalmas jó éjszakát, jó estét, további jó szurkulást, és már csak elköszönni jövök.

0: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.
0: A zene mindenkié. Már a zene is.
2: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

eljutottunk az a ponthoz, pillanathoz, amire azt mondtam, úristen, mekkora zene. Drágáim, ezzel búcsúzom valóban, és akkor legközelebb, ha minden igaz, nem tudom, mikor találkozunk, nézzétek a rádiónk Facebook oldalát, Isten áldjon benneteket, és szevasztok!

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Que si szép!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba, az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-be, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, hogy mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Jó.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszórok jön.

0: Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána?
1: Nem hallom!

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly, képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello, Zsófi! Boldog szülinapod. Na, kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na, kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok!

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Sasi, tartanád a frontot, addig állal meg ilyesmivel, vagy a közönség. Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: Σλάντο Μπανάμ και Αμερτούγια, γονέκλους.
1: Είσαι πιο στο τσάιουκ.
0: Όμως φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküj. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog, amit meg

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonlás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy adtad be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjuk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a visingon orrfőn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere dudá, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Lucie szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab. Lesz majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

0: Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először...
1: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-bili zenéket játszunk. De minek?
2: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
3: I will always remember. Well, I guess that was true.
4: Szevasztok, taki-taki! Jó reggelt kívánok mindenkinek, nyugodalmas jó éjszakát, záróra következik, örülünk, hogy itt voltatok, köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, eddig tartott a mai program, írjatok, üzenjetek, és majd mi is meg fogjuk üzenni, hogy legközelebb mikor találkozunk. Veretni fogunk, veretú, hát állj, no ezek is, az ilyen, ez hasonló zenék, na ezek nem lesznek ma. Mea culpa. Szóval, drágáim, mindenfajta féle zene szól, élő programban, amúgy egyébként tudjátok, nagyon 0-24-ben Kispál és a Borz, valamint Lovasi András és népi zenekara, a Kis Csillag. Viszont most a mai napon, mint ahogy én írtam nektek, és bizony nem véletlen, amit mondok. Azért nem véletlen, mert rengeteg olyan üzenetet kaptam az utóbbi időben, amikor újra feltűntem az elmúlt időszakban többet sűrűbben, mint régebben. Szóval, hogy legyen egy kis rock and roll, és miután újra, és megint csak újra, újra, és egyre újabb zenék jönnek, és látszik a feltűnő dallamok. Nekik bizony a főszerepet már az AI játsza, a mesterséges intelligencia. Természetesen lehet ezen vitatkozni, hogy most akkor valójában az igazi zene, az, amit az emberek gyártanak hagyományos hangszerekkel, vagy felhasználják a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, mert mindkettőt ember gyakorolja, ember állítja elő. Tehát annak a mesterséges intelligenciának, ha nem adjuk meg azokat a parancsokat, amitől jó zene lesz, akkor az nem lesz jó, drágáim. Ő is csak azt csinálja, amit az ember kitalál, és elindít útjára. Na jó van, többet bővebbet ezzel a témával kapcsolatban mai napon mi fogok beszélni. Amúgy egyébként nem sűrűn szoktam sokat dumálni, de. Drágáim, induljunk el egy rövid bevezető után. Legyen egy igazi klasszikus Roach House ritmus kollekció, és akkor már is látni és hallani fogjátok, pontosan látni még nem, de nem sokára, drágáim, a rádió programjaink élőben is szólni fognak, azaz live-ba láthatóak is leszünk, nem csak hallhatóak. Hát bizony-bizony lesz Sofia, lesz latin zene, lesz minden, de a mai nap első fél háromed óráját annak ígértem, és az fog szólni, amit ígértem, íme. Na jó van! Klasszikus zenék! A főszerep tehát a mai napon a Jó ebédhez szól a Nóta című dallam kollekciók helyett a Rock and Roll.

Nevada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Nevada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet. Keep it steady. Keep it fast. Make this moment really loud. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Prisoners. O microfon mega. Tuzuli. Tuzuli.
1: Drágáim, az a helyzet, hogy még első minut a program, már is kapom az üzeneteket, figyelj, de nem, de igen, sok a dumász. Üzenem a ciprusi barátaimnak, akik, hogy a fene egye meg, csak szólok, hogy jó helyen vagytok, jó időben, természetesen itt is jó idő van, mostan lassan, de kisüt a nap, illetve hát a májusi eső aranyat ér, mondani szokták ott, és ez kell, szükség van rá, elmondták mezőgazdasági szakemberek tegnap este a Hitadóban, néha népen, nagyon-nagyon ritkán szoktam én is nézni, hogy bizony szárazság van, asszály van, és ez nem biztos, hogy jó tesz a növényeknek, a gyümölcsöknek. De én ebben nem vagyok szakember, azt azonban egészen biztosan tudom, hogy a mai napon az első fél órában, 3-4 órában éjjel zenék fognak szólni az egyik. És akkor itt van a kutya elásva a gödörbe, mert hogy kiírhatjátok, megírhatjátok, üzenhetek, hogy nos, ez szerintetek, ez most éppen éjjel zene, vagy éppen valaki lejátszotta, felvették, és marha jó lett. Mondjuk például egy feldolgozás legyen az éppen Chuck Berry, vagy éppen Chubby Checker, ki tudja? Maybelline! Hát drágáim, lehet utazni az autóban bárhol. Ez a zene nagyon-nagyon durva jó. Így vagy, úgy feldolgozol egy eredetiben. A lényeg.

Rádió, nem játszik hullató zenét, és nem politizálunk. Viszont azt mondom nektek, hogy Dopman, mondd-e valakinek bármit is, felejtsük el a nevét. Viszont van egy hasonló név, a dopamin. Dob valamit a mintán, a valami a valamit. Gyerekek, a zene a dopamin. Az, amikor valami, valaki és valamit fellázadunk valami ellen, és felszabadít egy kis boldogsághormon. Ez a dopamin. Akkor tudjuk növelni ezt a boldogság hormon szintet, ha nem, csak hallgatjuk, de énekeljük, dúduljuk a zenét, esetleg táncolnak rá az emberek, és most déli 12-kor ugyan ma hagyjat, hülye Tóth Zoli. A testben nem, de lélekben biztos, hogy megcsináljátok. Jól van, gyerekek! Oké, néha lehet tenni csokoládét.

Hát bizony, bizony. Kaptam üzenetet, hogy na, ne dumálj már annyit, ne dumálj annyit, és így tovább, és így tovább. Köszönöm, nézem az üzeneteket, bocsánatot kérek, szóval ma kifejezetten nagy lesz a hallgatócsa, megosztottalak. Indul a karrier, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, ciprusi barátom jelezte, hogy hallgat minket, ez már jó. Tehát ez azt jelenti, ha egy ember jól érzi magát, akkor már buli van. Erre szoktam mondani azt, hogy én még mindig jól érzem magam. Drágáim, remélem, hogy ti is, és persze kérhettek üzenetek, hogy ilyen, olyan vagy amolyan zenét szeretnétek hallani, ami egyébként teljesen normális, bár ez nem a szívküldi szív meg szívesen. Tehát amikor valamilyen csokoládét esztek, a szátokba toltok valamit, és közben zenét hallgatok minket, a Strada Rádiót, azaz www.stradaradio.hu. Hú, de jó eljárt a oldalt. No, nem állunk meg, egy gonyomás és nyomás tovább abban a zenében, amit már mások is azt mondták egyszer, hogy kétszer-háromszor a szerelem öl butit és nyomorba dönt. Szerintem nem. Egy kicsit klasszikus is nyomjunk.

0: a legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: Ha netalán ismerős, ha netalán ismerős volt, ne csodálkozz! Shakin' Stevens és egy csaj. Lesz ma, igen, lesz ma még szó a szerelemről. Hosszú haj és egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú út. Legyen az a rajta a 66-os út az Amerikai Összesült Államokban. Na lássuk! Szóval hosszú haj, 90-60-90-es méretek, természetesen hölgyekről beszélek. Lehet, ha lehet, akkor inkább szőke, de hát mindegy. Egy biztos! Aki ezt a zenét szereti, rossz

Long hair! Nagyon-nagyon hosszú haj, nagyon-nagyon hosszú út, és nagyon hosszú út vezet odáig. Ha valaki nem hallgat bennünket, akkor nem fogja tudni, hogy hol és mikor szól a jó zene. Azt mondják, hogy zenehallgatás közben az agyhullámok megváltoznak, és így a légzésünk, a szíverésünk lelassul, a dallam ritmusához igazodik, kinek hogy működik a dolga, nem tudom. Állítólag lassú zenére megnyugszanak a kedélyek, és már természetesen ellazulnak az emberek. Egyébként ez ilyenkor állítólag a stressz hatását csökkenti. Lesz ma még lassú zene is, mert a rock and roll nem szólhat, és nem múlhat el lassú zene nélkül. Bár ma még csak csütörtök van, gyerekek! Ne felejtsetek el, hogy este 6-kor lesz egy újabb adás. DJ Fisher jó voltából, azaz ő lesz a vendégünk.

Hát drágáim, azért ezt a történetet egy picit befejezem, mert hogy tudjátok nagyon jól, hogy az elmúlt hetekben elég sokszor nem, de egy héten egyszer-kétszer beszéltünk arról, hogy napjainkban miért van az, hogy a klubélet hanyatlik. Hogy valóban tematikus programok voltak annól valamikor, már a 80-as években is. Svájcban példának okáért egy klub, ahol csak is kizárólag reggae zenét játszottak, értelemszerűen csak azok mentek oda, akik a reggae zenét szerettek, nem mentek oda, akik a diszkót, vagy éppen a rock zenét. Én gondolom, és talán a picit a jövőben az lenne az újabb, feltörekvő kluboknak a lényege, hogyha valahogy egy kicsit tematikusát tennék, és nem az, hogy most elkezdték emi egy újabb, a nagy divat, hogy plusz 20-asok, plusz 30, meg 40 felettiek, és csak 50 felettiek, és így tovább. És ez sem rossz, azaz kvázi nem engedik be mondjuk a plusz 30-as bulira, nem engedik be a tínédzsereket. Rendben van, ennek két oka van, részint azért, mert nincs a zsebükben annyi pénz, nem szeretnének nekik alkoholt adni, és így tovább, és így tovább. Minden esetre az biztos, hogy pozitív hatással van mindenkire, mert a zene, ha hallgatjátok, intelligencia, fejlesztő, stb. Stb. Felejtsd el. Ami fontos, a mai napon, tehát mint mondtam, DJ Fischer lesz a vendégünk, aki amúgy egyébként életviteli tanácsokat is fog adni. Elvégzett egy bizonyos dolgot, de hát erről van többet, bővebbet este 6 órakor. Mit akartam még mondani? Szerintem semmi. Jön egy Édur Séma! Senkit ne tévessze meg a ritmus. Azt nem mondom, ahogy régen szoktam a lassú zenéknek mondani, hogy csukd be a szemed, hogy érezd a zenét, nyisd

0: érezd magad jó? Nap minden percében veled vagy.
1: Az első számú rádió.

0: Crazy Hour, Crazy Hour. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Na bum, és mi van akkor? És mi van akkor, hogyha én vagyok a mikrofon, hogy valakinek lennie kell, drágáim, és akkor 12 óra 20 perc van.
2: Boom, boom, boom.
1: Na bum, bum, bum.
2: I'm gonna shoot you right down.
1: Kicsit, sokan mondták már, igen, sokan mondták, hogy zizi vagyok. Kicsit karcos a fejem belülről. Úgyhogy drágáim, akkor legyen egy stílusra dallam mindez. Egy zizis banda. Esküszöm, minden hatóra létezik ilyen a fogadkozás. Minden idők talán az egyik, ha nem a legjobbak között, a top 10-ben állam, ott van a két csávó. Nem csak, hogy hosszú a izéjük, hanem a... Szóval, figyelj! Drágáim, feláll a izé, a kezemben a szőr. Gyengébe kedvér! Na bum, mi van akkor, nem tudod, én elmondom. Ez itt a Stráda Rádió, és benne a ZZ Top, és ma jó ebédhez szóló nóta.

0: 7, 6, 5. The best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.
1: Here we go.
2: Et Yumi a bien une salle.
3: Q Music Now. Internet Radio.
4: Advizony bizony, Music Internet Radio, stb. Stb. Azt mondják, hogy minél idősebb vagy, annál inkább szentimentálisabb válsz, vagy inkább a eszvet is tőttél, történet a szennél is leszel. Dolgokat el tudsz felejteni, és higgyetek el is a mai napnak az egyik fő témája. Tegnap előtt egy barátommal nagyon sokat beszélgettünk arra, hogy valójában amikor azt mondja valaki, hogy én nem szeretem ezt, meg azt a zenét, mert ezért, meg azért, meg azért, meg csak azt, meg csak azt szeretem. Gyerekek, felejtsétek el, a zene önmagában elképesztő pozitív hatáson az emberekre, és ezt legalábbis nem én mondom, a szakértők mondják, hogy segít a koncentrációban, vagyis egy komplex feladatot lát el, miközben hallgatjátok, most függetlenül nyilván vannak zenei kategóriák, amik szerettek, van, amit nem szerettek, van, amire tudtok táncolni, van, amire nem tudtok egyáltalán, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem tudtok táncolni, én ezt nem tudom, de ma csütörtök van déli, 12, mennyi az idő? 12 óra 24, és ahogy mondottam volt, annóban, amikor a DJ korszak, amikor elindult a diszkó korszak, akkor bizony-bizony a klubokban nem csak az volt, hogy kemény verető zene szólt, hanem összeborultak az emberek, összeborultak a, na már, mint nem a melegek a melegekkel, hanem igen, a fiú lányal, azaz, ilyenkor a DJ bemondta, gyerekek, boruljatok össze, mint kocsmák előtt illik egymásnak dönteni a kerékpárokat. Ám itt van egy lehetőségre. Egy ismerős dalomhoz próbálok majd mindjárt lejátszani nektek. Az első pár másodperc lehet, hogy már most ismerős lesz. Egy nagyon-nagyon pici pihentető. Bár nem biztos, hogy az lesz.

Egy igazi klasszikus szerelmes dolog, de még nem annyira lassú. Sőt, most megfordítjuk a helyzetet egy lassú lírai felvételből, hogy lesz egy hangyányit modernebb kivitel 2026-ban, és íme itt van hozzá a bizonyíték.

Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Strada Rádió.

0: műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: To celebrate. No chocolate covered candy.
2: Szerelmes dallam. Erről volt szó az imént. Kicsit felgyorsítva, viszont
1: no first of spring.
2: Én csak annyit akarok mondani mindenkinek, hogy szeretlek, de ha lehet, akkor párotoknak mondjátok, I just called to say I love you. Csak annyit akarok mondani, szeretlek. Szeressétek ezt a dalt. Csodálkozó István alias Steve Wonder és a dallam Jamaica.

0: I just called to say I love you. Stevie Wonder.
1: I love you.
0: Zsalamután világ legtermészetesebb dolga, hogy egy édes tündéri kis, hogy mondták régen? 16! Minden újszülöttnek minden vicc új, és ezt gondolom így van a zenével is. Hogyha nem, akkor én most bebizonyítom. Vissza a feladóhoz, drágáim! Jó ebédhez szóló nóta, a Strada Rádióban ilyen még nem volt. Na jó, a mulató zene helyett egy kicsit dinamikusabb, egy kicsit lendületesebb, vidámabb. New Orleans-ban Chuck Berry.

szokták mondani, hogy igen, az ember rendkívül dinamikusan és fárasztóan dolgozik, hogy jönnek nap, mint napok, véget ér a hétvége lassan, újra el lehet menni bulizni. Oldhatjuk, de ezért van most ez a program, déli 12-kor oldjuk a stressz hatásokat. Erre való a zene. Szóval higgyétek el, hogy a zene közvetlen módon segít is, sőt állítólag a szaks vélemény szerint a szív- és érrendszeri betegséget is meggátolja, vagy legalábbis, hát ki tudja. Azt mondják az öregek és a nagyon-nagyon öreg rókák, hogy a legalkalmasabb erre a blues zene. Én pedig azt mondom, mint mindig, ha jó zene szól, akkor néha napján meg kell fogni a partneretek hátsó fertáját, és bizony-bizony le azzal a blúzzal. Sweet little 16. Na jó. Jopán. Nincs mese. Egy gomnyomás és nyomás tovább a rock and roll útján. Hát tudjátok, sokat mondtam már minden alkalommal, nem mondom el, de azért egy alkalom, egy-egy nap, egyszer-egyszer, igen. A feldolgozások korát éljük. És ha most jól tudom, nem olyan rég, nem politizálunk, nem. Változások korát éljük, sőt, mi több politikai szinten, zenében pedig pláne. Na, akkor lássuk, hogy ez nálunk hogy néz ki.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Nagyon-nagyon szeretlek benneteket! Még jóformán el sem indult a zene, már kapom az üzenetet. De normális vagy? Mi ez? Deep out the fire! A bizony, ez a Crazy Hours őrült órák, őrült zenékkel.
2: Ez a Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
3: Alright everybody, grab your partner!
1: Alright everybody, mindenki együtt van!
3: Boogie the blues away!
1: Na most tessék figyelni! Tulajdonképpen nem is tudom, miért dumálom. Oké, most kettő dal, három dal elég, meg se szólok, egymásnak jönnek a rock and roll, boogie-woogie dalamok, és majd 13.00-kor érkezem újra. Már amennyiben kibírom addig.

0: ezt előbb kaptam egy üzenetet, úgyse bírod ki, hogy egy óráig ne szólaljak meg, most pusztán csak azért, mert írtak, hogy minden feldolgozás. Nem, néha napján lejátszok az eredeti Creedence Clearwater Revival és a dal. Bár ennek is van a millió feldolgozása, most szóljon kivételesen,
1: eredetiben.
0: Úgyhogy hajrá!

egy a Larry Newton. Látjátok, legalább ebből is látszik, hogyha valaki csak akkor tud hibázni, dolgozik. Rossz helyre töltöttem a következő zenét, megszakítottam az eszem megelőzőt, de mindjárt visszalakjuk, nyugi, nyugi, nyugi. Jó kis rockabilly! És most tényleg ezért kárpótlásul egy

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.
1: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
2: Csak itt hallható muzsikánkkal, megállás nélkül.
3: Ez megint

Rádió kozmetikai osztálya, Rádió kozmetikai osztálya, Rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcfokolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Ilyen nappal a hallgatókért.

0: a Vidámság rádiója.
1: Mi veled vagyunk. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. The world is mine. Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
3: Hát rájáim, igen, azt mondtam, hogy 13:00-ig meg sem szólalok. Muszáj vagyok megtenni ezt, 4 perccel megelőztem a szavaimat. Ez egyébként általában szokott fordulni, mindig megígérek mindent, aztán jól nem tartom be. De ez nem baj, ennek mindig van egy pozitív hatása, mert hogy valami közben jön, mint mindig, és rám nem lehet számítani. Azt tudjátok, hogy keveset beszélek, nem szeretek sokat dumálni, viszont most muszáj voltam a mikrofonhoz nyúlni, mert a program elején, amikor elindult a program, és rock and roll-al indítok a mai napot, és még maradunk ennél a témán egyelőre még, de ígérem, hogy a vége fel azért belenyúlunk a 90-es évekbe. Sőt, mint többé 1/4 órát, maximum egy 20 percet szentelünk a rock and roll-nak, és utána nagyon-nagyon-nagyon klasszikus 90-es évek jönnek. A program elején arról beszéltem, hogy jó időnk van, és hála Istennek, és nagyon bízunk benne, hogy lesz eső, mert kell a földeknek, asszály van, nem jó a termésnek, de a mai program termése az fog folytatódni, és egy kicsit bővítjük a repertoárt, és egy olyan dalom, egy olyan zene fog szólni, ami szerintem még a Strada Rádio történetében nem volt. És ebben a pillanatban, amikor ezt kitaláltam, és ez nem véletlen, akkor jutott eszembe, hogy lesznek olyan adások, megpróbálkozom vele legalábbis, amikor is bizonyos földrészeknek, bizonyos országoknak a népzenéje, autentikus zené, éppen a slágerzenét fogjuk egy blogba összefoglalni. És hát természetesen, mert aki tudja, aki nem, annak gyorsan mondom, jártam valamikor Cipruson, nem is olyan régen is, de zenélni is, már amennyiben ezt zenélésnek lehet nevezni. Amúgy én mindig utáltam, amikor a DJ azt mondja, megyek este zenélni. Nem mész este zenélni, ha DJ vagy, hanem elmész és a gombokat nyomkodod. Az a zenész, aki odaül a dobhoz, a gitárhoz, stb. És akkor zenél, igen. Úgyhogy mi csak nyomkodjuk a gombokat, házi gizdának hallom magamat, jó, rosszul, mindegy. Egy tény, hogy lesznek ténylegesen különböző országok népzenéi. És hogy ez mennyire fog sikerülni, arra már is egy bizonyítékot próbálok tenni 3,5 perc elég. Lehet, hogy senkinek nem fog tetszeni, de aki ismeri, az azt fogja mondani, úristen.

Ma már egyszer mondtam, hogy csak azt tud hibázni, aki dolgozik, amikor azt mondtam, hogy úristen! Elindítottam a zenét, csak nem adtam rá hangot. Na jó, akkor lássuk a medvét. Érdekes lesz és mulatságos. Nem biztos.

Na drágáim, a mai délután, jó ebédhez, nem is délután, jó ebédhez szóló nótában egy görög eredeti névdal szólt. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindenki nagyon szerette ezt a dalamot, arra nem is beszél, hogy nem is biztos, hogy ismertétek. Na de hát ezért van rádiónk, van ezentúl valamikor néha napján, de majd kövessétek a Facebook oldalunkat, és akkor le lesz írva, hogy melyik nap, melyik ország népzenét vagy slágerét fogjuk gorcső alá venni. Drágáim, vissza a feladóhozom, elindultunk egy nagyon-nagyon-nagyon és klasszikusnak abszolút mondható dallamot. Na de hogy hogyan, az most mindjárt kiderül. Vannak olyanok, akik Svájcban állítólag utaznak az országúton, és állítólag ezt a zenét nagyon-nagyon szereti, bár eredetiben, de ez most nem úgy fog szólni, de megismered. Rá fogsz ismerni. Ez egy börtön dal lesz, drágáim. Íme.

0: legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-bili zenéket játszunk. De minek?

Nincs itt hozzáfűzöm a következő dallamhoz sem. Ahogy az azt megelőző Elvis Presley Praisley dallamairól, Jailhouse Rock egy kicsi feldolgozáson átesett ez is. Hú, de már mennyien! De ez jó volt, nem? Remélem.

Az mi mint, amikor Elvis Presley dallama szólt, és a felvétel előtt azt mondtam, hogy Svájcban valaki utazik autóban, és mondtam, hogy figyeljen oda inkább, Csabi, drágad Bálint Csabink! Majd egyszer az a jól összejövünk egy jó kis házi buliba, jól összeismerkedünk, és ha hozod a csajokat, illetve én hozom a csajokat, illetve nem én hozom a zenét, te hozod a csajokat, Kajapi a Dinom Dánom, és megyünk Attilához Ciprusra bulizni, mi vagyunk lehet? Szép napot nektek, persze, ezt még nem mondtam, de ma még fogom, ne aggódjatok, még fogok pofázni egy picit. Van még közel egy óránk, valamennyivel kevesebb, mint egy óránk. Hányat hatásaitok, nem ért véget? Highway Hunger. A helyszín ezúttal a Texas.

Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Strada Rádió. Ahol tényleg nyomhatod a hangerőt. Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strada Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

Lezárva a rock and roll, de egy órája szólnak a rémult dalamai. Vaj, de tutti frutti ez a zene. Mindent feldolgoznak, úgyhogy mi is ezt csináljuk. A kedves drága, ha együtt halakok és válófélben lévők, ennyi volt a mai nap a rock and roll, azért még a végén egy-kettőt még majd bedobunk. Egy kicsit ugrunk időben, és jönnek a 90-es évek.

Draga, senki nem mondhatja, hogy nem egy gyűjteményes válogatás dobtam be a végére. Mondom persze, hogy lesz ma még rock and roll. A búcsú pillanatait újra vissza fogunk térni ugyanide. Viszont most szentelünk egy kis időt és energiát zenét a 90-es éveknek. Még akkor is, hogyha

0: Magasin, the best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Hát bizony, és lezárva ezt a korszakot, tényleg egy nagyon-nagyon sikerült feldolgozás, mert minden volt, sok-sok zene volt benne. Viszont elindul útjára a 90-es évek, mint arról, hogy mondottam. Ez lehet egy akciódús egy óra következőben, már csak azért akciódús, mert action, akcióban voltam abban a pillanatban, amikor azt mondták, hogy te 90-es évek nagyon ritkán szoktál. Jó, akkor most kössük össze. Two in one, kettő az egyben. Az is lesz, amit én gondoltam, meg az is, amit kértek. Apropó akció, kedves barátom, DJ Duck, aki ha minden igaz, akkor hallgat bennünket, aki egyébként egy ezermester. Mindent meg tud csinálni is. És neki szeretném mondani, hogy jártam az Obi-ban, egy eligen, tényleg nem értem. Légyök kedves, vagy legyetek kedvesek, fejtsétek meg nekem, hogy milyen akció az, amikor az Obi-ban az van kiírva, hogy egy méteres mérőszallag akcióban van. Most már csak az a kérdés, hogy mi az akció? Az, hogy a mérőszalag 1 méter 10 centi hosszú lesz? Tehát adnak hozzá 10%-ot, vagy hogy? Nem tudom. Nem is akarok ezzel belebonyolódni. Azt tudom, hogy ez most csak nektek szól. A zene felvétel címe is annyi csak, hogy pusztán. Igen, valóban kevesebbet kell dumálnom. Na, én is szeretlek bennetek. Only you, csak neked, csak most, csak itt a Strata Rádióban. Hajrá! Jön egy klasszikus dalom, de ez is feldolgozva. A Jó Ebédhez Szóló Mutatmány programban az első igazi klasszikus lírai felvétel majdnem, hogy lassan szól, majdnem. Na, jó, drágáim, www.stradaradio.hu

Tudom, más soron, kedves hallgató üzenetét. Hé, ha, ho, hé, hé. Hogy van ez itt, kérem? Nem keveset csalsz már le a 90-es évek idejéből. Nyugi-nyugi, most már az lesz csak. Úgy szeretnek benneteket, amikor cikiztek, de hát ez van, és ennek örülök. Nyomjátok, nyomjátok. Ma jó kitörőlek bennetek az, ami... Tiltva lesztek, és pont. Na, hajrá!

Extreme, bocsánat, valahogy úgy alakult, hogy most az elmúlt egy percben rengeteg üzenetet kaptam. Az egyik üzenetet nem értem, a kedves hallgató, aki írta, és most ebben a pillanatban is még hallgat, bár biztos már egy perc ezelőtt írta nekem, hogy mindjárt mondom. Ja igen, vissza lehet majd hallgatni, lesz ismétlés ennek az adásnak, majd természetesen a Facebook oldalon ki lesz téve, de most célirányosan is el fogom küldeni neked, ennek a hallgatónak, hogy mikor lesz, megígérem. Azt írta, hogy csak hogy az így kezdődött is meglegyen. Ezt nem értem, fejtsd meg nekem. A kérdés úgy volt, tehát ezt a mai műsort vissza lehet majd hallgatni, mert hogy csak hogy az így kezdődött is meglegyen. Nem értem.

Az egyméteres mérőszalag akció. Aha. Fejtés az, hogy mész egy métert, kapsz kedvezményt. Mész megint egy métert, megint kapsz kedvezményt. És ezt mivel mérjük le, az egy méter tízes szallaggal? Only you! Bár szerintem mondhatnám azt is, hogy all I wanna do. És ha ez a valakinek, ez a szöveg, ez a dalcím ismerős, megint csak azt mondom, hogy ó, Istenem, ne csodálkozzatok ezen. All I wanna do! Tessék át! Na most egy picit átkevertük. Jöjjön a klasszikus 90-es évek! Tessék megkapaszkodni, testben nem, de lélekben megmozdulni! Egy picit fokozni fogjuk a ritmust, nehogy beaudjanak a testek, az öreg tinédzser csontjaitok! Hát azt nem mondom, hogy csapatás lesz, de bizony-bizony lehet! A mai programot, amikor elindultam, akkor lejátszottam olyan zenét, azt mondtam, úristen, feláll a kezemben a szőr! Hát ha arra azt mondtam, akkor erre legalább ugyanúgy.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Strada Rádió. Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: A zene és infomániások rádiója.
2: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
3: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.

0: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Azt mondtam, hogy don't give it up, hogy don't give it up. Nem, a don't kihagyjuk belőle, csak annyit szimplán és egyszerűen, hogy ezt a 90-es időben megénekelték, give! Give it up! Na hajrá!

Hát drágáim, a 90-es évekre tértünk át, és bizony sokan mondhatják joggal, hogy ez jó zene, de nem ez az én kedvencem, és a klasszikus ritmus egy picit gyorsabb a 90-es évek, ahogyan megkérdezték sokan, hogy haj, hű, de nem tudunk sok mindent. Mi az a kérdés így a tél után? Ha elolvad a hó, gyerekek, ez nagy kérdés, sosem tudtam megfejteni, hová lesz belőle a fehér szín? Addig olyan szép színe volt, és addig a pillanatig, amíg én azt mondom nektek, hogy it's party time, akkor azt komolyan kell venni. Hát bizony, egészen 14:00-ig it's party time van. Rádiónk egyik tulajdonsága is ugyanakkor az egyik legjobb DJ Magyarországon, Radomszky Viktor, Vik, ezzel a dalcímmel, illetve ezzel a címmel szokott adást adni, reméljük nem sokára újra is feltűnik. És ugyanígy az It's Party Time adás is újra elindul útjára. Milyen szép mondat volt. Üde szép mondat volt. Remélem, Viktor, hallgatsz minket, mert ha nem, akkor... It's Party Time!

0: a te kedvenc felvételeid
1: a mikrofonnál most.
2: Tóth Zoli.
3: Azt mondom nektek, hogy never alone, alone, alone, egyedül, soha nem légy egyedül, és nem is lehetsz, hogyha minket hallgatsz, mert akkor nagyon jól érzed magad, remélem. Maradunk a 90-es éveknél, mert ezt ígértem, 13:30 van, azaz fél kettő, kutyát nem érdekli. Azt írta Viktor Válata, ne lopd el a zenémet, meg a szignálomat. Hát ez majd ilyen. Van egy nagyon-nagyon-nagyon hűséges hallgatóm, azt írta, basszus, milyen bulik voltak régen, ezekre a stílusú zenékre bulisztunk, hajrá!

0: kedvenceid. European Hit Radio. You're never.
1: Kedvenc rádióban. A zene mindenkié.

0: mások csak beszélnek,
1: beszélnek, beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: A rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcfokolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
4: Stráda Rádió. Ahol tényleg nyomhatod a hangerőt.
5: Five, four, three, two.

0: Az elkövetkezendő órában az életedért fogsz táncolni.
1: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

Somebody to Love. A következő... Gyerekek, vannak még hibák az életben. Azt gondolja valaki, vagy gondolják egyesek, hogy jelen ki tudnak szúrni. Rádiónk vezetőségnek egyik tagja azt írta nekem, hogy ha lehet számot kérni, akkor én a 6-os szeretném. Na most az a helyzet, hogy a vezetőségnek a mondandója számomra kötelező. Úgyhogy most a mappa, amiből dolgozom, a 6. zenét fogom bejátszani. Ha nem jó, téged fognak szívni. Úgyhogy most lehet, hogy meg fogom szakítani a 90-es éveket, mert a főnökség azt mondta, hogy szeretnék a 6-os számot hallani. Ám legyen! Most a 6. zene. Na, nem is olyan rossz ez. Jól választottál. Bele ciao mindenkinek. Ebből is látszik, hogy te is értesz a zenéhez. Is.

kapcsolatosan mindig azért szoktam volt mondani, és azért is adtam anno valamikor Crazy Hours őrült órák program címet, amikor én jó pofáskodom. Mert tényleg őrült órák vannak, az ember elhatároz valamit, hogy ez meg az meg amaz lesz, és rohadtul soha nem az szokott lenni.

szújja a házelét. Egy kis tini dal a Mountain Cruise zenekara. Egy jó kis apreszki zene Tirol hegységeiből. Sállalalalalalala. Ajaj. Nagyon drágáim, vissza a feladóhoz.

Hát drágáim, hogyha netán, valaki tudja és ismeri a szöveget, akkor nyugodtan énekeljen, ha bármilyen nincs hétvége. De már holnap az lesz, halló! És el ne felejtsétek, hogy ma este 6 órakor DJ Fischer lesz a vendégem. Amikor is arról beszélünk, hogy miért rossz és egyre romlik jobban a klubélet, addig is azonban énekeljétek velem egy.

Egy kedves hallgatók azt írta nekem, hogy jaj, de jó, hogy ez van! De mekkorát bulizott erre valamikor? Hát persze, soha ne jöjjátok abba, a zene önmagáért szól, és még nyomjuk nektek. Gyerekek, csak egyszer vagytok fiatalok, utána már, ha már nem, akkor valami egészen más mentséget kell kitaláltok, hogy miért nem tudtok dolgozni, miért nem tudtok táncolni. Úristen, Oscar Wilde is ilyen baromságokat mondott. Addig jár a kósa kútra, míg be nem vezetik a vizet. Miket tudok, mi? Amit megtetsz ma, halasz holnap utánra, és legyen akkor hétvégét. Vagy lesz két szabad napod? Ki tudja.

De aki a nőkért rajong, és amikor már számlával tudja bizonyítani, az már nagy baj. Na jó, a mai észosztást befejezem, ha már a szexről volt szó, mindig azt szoktam mondani, hogy ha 10 percen belül nem a szexről van szó, akkor ez egy szaradás. Viszont a Biblia arra tanít, hogy szeresd a fele barátaidat. Drága ágeim, tessék odafigyelni, mert a Káma Sutra pedig arra, hogy mindez hogyan kell csinálni. Vegyétek meg azt a könyvet, egészen jó. Hát, ha lesz hozzá partner is. Na jó, engedessék meg az óriási luxus a saját kedvenceim egyike szóljon. Iko. Hogy Miko, azt már is jutott, hogy most. Iko. Na jól van. Én nagyon szeressem ezt a zenét. Isten a lehetőség számotokra, hogy ti is megszeressétek ebben a variációban. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she wants parties. Aki ismeri, aki bújt.

0: színesebb, még füldemászóbb, még jobban megzenésítve. Kedvenceid, legjobb mai zenék, a legjobb válogatás.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: Mikrofonnál most Tóth Zoli.
3: Hát drágáim, vannak jogos felháborodások. Folyamatosan azt szoktam mondani, amikor egy adás, vagy bármikor egy DJ beleénekel a felvételbe, és ráadásul hamisan, az mennyire ciki. És kaptam egy üzenetet, igen. Hát amikor az ember elfelejti kikapcsolni a telefont, a frászt, az a jó, a rosszabbik eset. Felejtjük kikapcsolni a mikrofont, és nagyon jó zene szól, és mi akarva akaratlanul elkezdünk énekelni. Én azt nem szeretem, mert tök ciki. Az előbb beleénekeltem valamiben, bocsánat. Egy picit ugrottam időben, egy-egy dallam erejéig, remélem ez nem probléma. 90-es éveket most megszakítottam, egy 2000-essel.

0: Tudjátok, rádiónk van, nem játszunk mulató zenét és nem politizálunk. Jeruzsálemről kinek mi jut eszébe? E tény, hogy ilyen világsláger, amire millió ember megmozdult minden országban, és egy egyedi koreográfiára mindenki táncolt erre a zenére. Mi a varázs ennek az egynek? Nem tudom megmondani, de egyszerűen ez az a zene, amit egyszerűen bármikor is lejátszol, biztos, hogy ütni fog, és mindenki szereti. Nem lehet egyszerűen abba hagyni. Lehet levenni a programból, bár azt mondják, hogy egy X idő után már mindenkinek a könnyük, ez egy igazi amerikai zene, mert tudjuk, hogy Amerikában élnek a Yankee-k, ez meg már mindenkinek a könyöké, Yankee, hű de jó duma. Aztán elmúlik egy-két év, és újra elővesszük, és milyen jó lesz arra emlékezni újra, mert egy pár évig már nem játszuk, mert már akkor már ciki, már nem szabad, meg már több gáz, meg ilyeneket. Hát drágaim, ez van!
1: Ez a Prisoners, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
0: Na jó! Az előbb azt mondtam, hogy vannak zenék, amit jó elővenni. Hát főként akkor, hogyha ezt kicsit megspékelik, egy kicsit alátesznek egy mai hangzás. Lehet dünnyögni.

hát bizony ez egy szegénységi bizonyítvány, nem? De? Nem, nem. Erre szoktam azt mondani, hogy amikor az ember felveszi a bohóc arcot, kívül nevetünk, belül meg ki tudja.

zaválok benneteket, zaváljuk a zenét egymás után. Hát nem tudom, azt az információt kaptam, hogy egy bizonyos irodában felrobbannak a kis hangfalak, nem bírják a membránok. És ráadásul csengettek, és ha így lett a pletykának, akkor nem olyan rég ment el a postás ember. Ez hülyeség. Meseszerű felvételek Jamaikából. Na jó! Kérem tisztelettel, Mr. Postman, ha ismered, mindig. Sokszor szoktam, nagyon sokszor szoktam mondani, ne csodálkozz.

0: Ráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.

0: best music channel.
1: Internet radio.
2: Et Yumi a bien une set.
1: Q music now. Internet radio.
3: Es mi gimindi o crazy horse.
4: Todos no libra.
5: Hoppá, hoppá, hoppá, mit találtam? Hoppá, hoppá, mit találtam? Jézus Mária, ez hogy jutott elém? Tök véletlen, de azért most meghallgatjuk.

Ki nem emlékeznék Mr. Eddie Grantre? Eddie Grant meg annyi nagy sláger előadója, de talán a legnagyobb ez volt, ami most szól. Természetesen nem én lennék, ha nem feldolgozom, nyomnám nektek, még akkor is, hogyha most 14:00 van, és be kellene fejeznünk a mai programot, ez egy kicsit most csúszni fog. Gyerekek, nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni, ez most azon nagyon-nagyon ritka alkalmak egyike, amikor 2 óra elteltével nem állítjuk meg a zenét. De csak azért, hogy ja, egyébként majd ezt, amikor ismétlése kerül, akkor meg kell figyelnünk, meg kell néznünk, hogy az ezt követő műsorba nehogy belemenjünk, mert ez most 2,5 órára fog átúszni. Remélem, nem baj. Van még tartozásom egy-két zene, úgyhogy ezt még lenyomjuk.

7, 6, 5. The best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.

0: Drága kedves hallgatók, az a helyzet, furcsa helyzet állott elő, hogy itt időközben megérkeztek a stúdióba barátaim. Igen, hát én nekem abba kellett volna hagynom 14.00-kor, hát nem. Itt ül velem szemre egy hölgy. Hogy hívnak, te ne haragudj, mi a helyet?
1: Énekelni nem fogok.
0: Nehogy is nem. Gyerekek, csak figyeljétek oda, olyan hangja van, amikor nevetni fog, hogy megőrültök. Ott van egy fotméter, a szélső, be tudod állítani magadnak a hangerőt, ott. Na, szóval már megálljam az, hogy 14.00, akkor abba kellett volna hagynunk. Amikor azt mondja a rádiós, hogy és valami jön, az az angol azt mondja, and, úgy írják, and. Hogy ezt nem tudom, hogy hogy lehet, az and, az úgy néz ki, hogy and, meg van az, hogy Rea, Chris Rea helyett a kettőt, igen, Andrea, itt ül velem szemben egy csaj, fasik irigykedhetnétek, ha itt lennétek. Viszont egy örömhírem van számotokra, hogy nem sokára elkészülnek a kamerarendszerek, és live-ba, azaz élőben is láthatóak leszünk, és akkor látni fogjátok, hogy Andrea, mi a kedvenc zenét, szia drágám, gyere közelebb a mikrofonon, senki nem fog hallani.
1: Mindent, amit te csinálsz természetesen.
0: Ah, gyere, hallottátok ezt? Ez felhívásod a táncra?
1: Hát, abszolút.
0: www.fonszradaradio.hu oldalon jártok. Hú, de jó helyen vagytok. És miután van Ciprusról is hallgatónk, ezért most számára egy gyűjteményes válogatása ismerős, ezt ne csodálkozz.

0: megint egy ragyogóan jó nap.
1: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat
0: a kedvenc rádióban. A zene mindenki.
2: Na most figyelj! Szóval drágáim, jön a véghajrá! Andrea, tudsz buzuki táncolni?
3: No, kedvencem már táncban, de nézni másokat imádok, igen.
2: Hát vannak akkor hibák még. Na figyelj! A lényeg az, hogy Ciprus mellett ott van, illetve egymás mellett van Ciprus és Görögország, és egy klasszikus buzuki hangszer helyett egy diszkó buzuki medley, egy emlékezés.

0: Anna, mi avíjle mě drágám. Mi avíjle.
1: Miért kapcsolod be?
0: Mondtam, hogy nem írjátok ki a nevetését. Na jó, drágáim, az a helyzet, hogy eljutottunk az a fontos pillanathoz, amikor már csak kettő darab zenénk maradt hátra, azaz két felvétel fog szólni. Ahogyan elindítottuk a rock and roll műfajjal a mai napot, ugyanúgy lesz még kettő, de nézzük, hogy mi az, ami napjainkban az egyik legnagyobb sláger, amire, ha lehet azt mondani, a világ minden pontján szinte mindenki megmozdult, sőt, mi több, ha tovább lépünk azzal, hogy milyen koreográfiát táncolnak, mit lehet látni az interneten, szinte Tájföldtől kezdve Németországig, Alaszkáig, mindenki kivétel nélkül erre az ominózus zenére táncol. Mindjárt meg is mutatjuk nektek.
2: A zene és infomániások rádiója. És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
0: Egészen biztos vagyok abban, hogy aki hallgatja, illetve nézi a TikTokot, az biztosan tudom, és 100% biztos, hogy benne, hogy ezt a zenét ismeri. Mindenki egyfajta koreográfiát nyom erre a zenére. Na jó.

0: Mondd, drágám, gyere közel, vedd föl a fejhallgatót, légy szíves. Vedd. Ja nem, nem, akkor tedd így oldalt. Jó? Csak... Gyere közel a mikrofonhoz, oké, gyere közelebb. Mondd, te nem szoktad nézni a TikTokot?
1: Gyerek,
0: nem. Nem? Tényleg nem? Akkor nem is is...
1: ott vagy.
0: De ezt a zenét ismered? Hallottam már rádióban, vagy bárhol? Nem?
1: Melyiket?
0: Ez, ami most szól.
1: Nem drága, a stílusom. Nem a stílusom, nem baj?
0: Nem baj, nem baj, nem baj. Akkor viszont a hallgatóknak elmondom, hogy tényleg muszáj lesz, és most nagyon-nagyon jó, mert itt menet közben megérkezett a rádiónk egyik főnöke. És annyit mondjál meg, hogy mikor lesznek a kamerák bekapcsolva. Gyere,
2: nem is vagyok itt.
0: Jó, mikor lesznek a kamerák, mikor készülnek el a kamerák, hogy élőben nyomjuk?
2: 2026, május 32, 33, 34, 35.
0: Na jó van, és még a vezetőség mondja azt, hogy nem vagyok normális. Egyébként igazuk van. Ding, ding, dong! Na szóval lényeg a tágáim, hogy lesz nekünk live, azaz podcastek fognak működni. Minden egyes vendégünk, azaz a négy vendég velünk együtt látható lesz. Kamerák lesznek bekapcsolva, fogjuk forgatni jobbra-balra a háttérben. Két hatalmas televízió képernyőn keresztül fogják mások is, amikor éppen mi nem dumálunk, vagy nincs komolyabb dolog, ami egyébként nem igaz. Olyankor szokták azt csinálni, hogy nézzük a televíziót, és lesz rajta olyan zene, ami még soha nem volt. Például. Na jó! All right, everybody. Come on, everybody! Get your feet in position. Szóval az a helyzet, hogy eljutottunk az utolsó percekhez. Jön a búcsú pillanata, van még ez, és még egy, és aztán majd egy nagy búcsú. Vissza a feladó rock and roll.

0: mit csináltam már megint, ajaj. Már megint rossz helyre töltöttük a zenét. Ez van. Azt a drágáim, azért csináltam mindezt, hogy el tudjam mondani, bocsánat, szelávi. Eljutottam az utolsó másodpercek, ezzel búcsúzom tőletek, önöktől. Terjesztetek minket mind a náthát. És ma este 6 órakor találkozunk DJ Fisherrel, és a klub élet hanyatlásáról lesz szó. Tehát még egyszer mondom, ma 18.00 és 20 óra között DJ Fisher és jó magam. Ennek az adásnak az ismétlését pedig majd betesszük a Facebookba, a rádió Facebook oldalára. Nézzétek, kövessétek, hogy ki, mikor, mi van, oké? Okay? Szelavi! Sajnálom, de véget kell vetni a mai napnak. Szevasztok! Sok mindenkinek!
1: Stereo Rádió, ahol te még nyomhatod a hangerőt.

0: zenei különlegességek.
1: Zenei csemegék.
0: Csak itt hallható dalok szólnak nálunk éjjel-nappal.
2: A zene mindenkié.
0: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.
0: A zene mindenkié. Már a ti.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

kívánunk, szevasztok! Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak. A szexel, a régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Guillermo! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: que c'est szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással, azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaidnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izglok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hadd kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A közelszáll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őtnek, se fia.

0: Nyugodtan vagy, nem figyelek oda!
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül így kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diópriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönjük!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor hát a Dio volt már organista, ugye volt, bot csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak-e, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Jó is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó, jó, jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Jó.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jól tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reményük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

허가한 숙바라들 Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: Slap το μπανάμι και αμερτούκια, γονεκούς.
1: Είσαι πως το τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι πως το σκότ.
0: Βάλετε. Άγιο με κομμένα. Νο. Μι έζα κολεκτιβ μπασάς. Εγώ σε βίσσα και ατσινάνι. Μι έζα ουριάζι γκρουπερ σεξ. Ez olyan, mint a katona ilyesmi, ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van, vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: most nagyon halkan.
1: Mondja a csaj. A monitoron. Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátszunk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játszunk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

Többiek. Úristen, van egy dudás ember, ezt nem akarjátok, hogy dudázzon? Úristen, van egy dudás ember, ezt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere, dudá, ha engedjétek már, hadd dudázzon.

0: A mláčí dušu.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rockinform.hu. Rockinform.hu.
3: Ah.

0: και μέγα παρανοϊά.
1: Rockinfon.hu Rockinfon.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csak ketten vagytok.
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt. Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapok, és szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha, megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, a rám súlyos töltön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, hát ez rél, ha meg lenne, az a magam, s rendet rakni a világba, ahol baj van, Robin Hoodként lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Sissi-Pel! APCC!

Köszi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Fia, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigány kereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigány kerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin fotbalista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét, attól van, és azt mondják, hogy ezred vég lesz, és az, vagy volt.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma estrella di un carrescendo in Cesare di Gergo. Hatula Dubuknar, Projti con Gabu. Guitaro, Kis Palondras.
1: És Lola Silondrás.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.

igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát, mikor mindenki annyira vicceseket élte.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Susie szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.